0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Pénzhiány buktatta le a feltételezett visszaéléseket a nyíradonyi vagyonkezelőnél. Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi jelölését, átalakítják az élelmiszerlánc ellenőrzésének rendszerét. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt, balesetmentes közlekedés piaci napra való tekintettel a 38-as számú főútvonal Rákóczi út Tokaj út kés bevezető szakaszán lényegesen nagyobb forgalommal számoljanak. Lassúbb haladás több útépítési munkaterületnél, ilyen a 49-11-es számú főútvonal Nagykáló és Nyíregyháza között. És sokkal nagyobb figyelemmel közlekedjenek minden egyes munkaterületnél. Közműhelyreállítások, közműfedlapok helyreállítása Nyíregyháza belvárosban Szarvas utca, Kereszt utca, de dolgoznak a Bocskai utcán is, ahol a leállásban mintegy 200 méteres szakasz van lezárva, ami a folyamatos haladást biztosítja a közlekedőknek elsősorban a reggeli csúcsforgalom idején. Na és az időjáráshoz mindig alkalmazkodjanak. Csapadékos volt az elmúlt 24 órában térségünkben az időjárás, több helyen még mindig vízátfolyások, és nagyon sok helyről jelezték a kedves hallgatók a sárfelhordást. Rengeteg az mezőgazdasági gép lassú jármű az utakon, tartanak az őszi betakarítások, illetve már megkezdődtek a mélyszántások. Köszönjük a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 168 millió forint elsikkasztásával vádolják Tasó László volt fideszes országgyűlési képviselő unoköccsét és annak volt feleségét. A debreceni járási ügyészség vádirata szerint Tasó János és Cifra Erzsébet a nyíradonyi vagyonkezelő pénzéből hajtott végre jogosulatlan kifizetéseket. A nyomozók csak nem 50 problémás utalást azonosítottak, összesen több mint 168 millió forint értékben. Az ügy akkor került felszínre, amikor kiderült, hogy nincs elegendő pénz a vagyonkezelő számláján. Az ügyészség Tasó Jánosra 2 év 8 hónap, volt feleségére 2 év letöltendő börtönt indítványozott arra az esetre, ha az előkészítő ülésen beismerik a bűncselekményt és lemondanak a tárgyalásról. Nem támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi kinevezését a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a képviselő csoport egyhangú döntést hozott, és arra kérik Baka András köztársasági elnököt, hogy állítson új jelöltet. Az államfő hétfőn nevezte meg Szatmárit, aki jelenleg a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyésze. Az új legfőbb ügyész megválasztásához egyébként az országgyűlés kétharmados támogatása szükséges. A tisztség Nagy Gábor Bálint augusztusi távozása óta betöltetlen. Korlátozhatnák az önkormányzatok a dohányboltok éjszakai nyitvatartását. A kormány jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy a helyhatóságok nagyobb beleszólást kapjanak a trafikok működésének szabályozásába. A kezdeményezés hátterében többek között az éjszakai italozással, hangoskodással és közterületi rendbontásokkal kapcsolatos panaszok állnak. A dohány kiskereskedők érdekképviselete ugyanakkor attól tart, hogy a településenként eltérő szabályok széttöredezett rendszert eredményezhetnek. Valamivel több mint 9 milliárd forintot fordít a kormány a következő 2 évben az országos fogyatékosságügyi program intézkedéseire. A kabinet ugyanis elfogadta a 2026-2030 közötti program első 2026-ra és 27-re szóló részletes intézkedési tervét. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban határozzák meg a végrehajtandó feladatokat. Kiemelt terület az oktatás, az egészségügy és a szociális szolgáltatások fejlesztése, a foglalkoztatások bővítése, valamint az akadálymentesítés. Egy kézbe kerülhet az élelmiszerlánc felügyelet Magyarországon. A tervek szerint a kormányhivatalok élelmiszerlánc felügyeleti egységei ugyanis a NÉBIH-hez kerülnek. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az átalakítás célja, hogy gyorsabb és szakmailag egységesebb döntések szülessenek. Ennek különösen állatjárványok, növényi károsítók vagy éppen élelmiszer eredetű tömeges megbetegedések esetén lehet jelentősége. A minisztérium szerint fontos az is, hogy az ország minden részén ugyanazokat az előírásokat azonos elvek alapján ellenőrizzék. Legalább 5000 milliárd forinttal növelhette meg az állam hosszú távú kiadásait az autópálya koncesszió szerződés egyik módosítása, ezt közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint 2023 végén úgynevezett beruházási többletköltség kompenzációt vezettek be, amellyel az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedéséből származó terhek jelentős részét. Vitézi azt kifogásolja, hogy az eredeti szerződést már az orosz-ukrán háború kitörése után 2022 májusában írták alá. Szeptember 30-án érkezik a dízelautók után járó támogatás első részlete. A kormány összesen 20 000 forintos kompenzációt biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó jogosult magánszemélyeknek. A támogatást 4 egyenként 5 000 forintos részletben fizeti ki a Magyar Államkincstár szeptember végétől egészen decemberig. Az összeg személyenként egy autó után jár, külön kérelmet nem kell benyújtani, a folyósítás automatikusan történik a nyilvántartási adatok alapján. Valamivel több mint 9 milliárd forintot fordít a kormány a következő két évben az országos fogyatékosságügyi program intézkedéseire. A kabinet ugyanis elfogadta a 2026-2030 közötti program első 2026-ra és 27-re szóló részletes intézkedési tervét. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban határozzák meg a végrehajtandó feladatokat. A program célja a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása és az egyenlő esélyű hozzáférés javítása. Új forgalmi terelés lépett életbe az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és 57-es kilométer között Vásárosnamény felé a járművek a külső és leállósávon haladhatnak, Budapest irányában pedig a forgalmat részben a szemközti pálya belső sávjára terelik. Csomóponti zárásra nem kell számítani, fontos azonban, hogy a Miskolc felől érkezők, akik a 60 nyugat csomópontnál szeretnének lehajtani, maradjanak a saját oldalukon, mert a lehajtás csak innen lehetséges. Az érintett szakaszokon fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Fontos szakmai tájékoztatót adott ki a NAV a tűzifa új 5%-os áfa kulcsának alkalmazásáról. Az adóhivatal részletesen meghatározta, pontosan mely termékekre érvényes a szeptember 15-től életbe lépett kedvezmény. Ide tartozik többek között a hasáp, tuskó, rőzse, a kötegelt tűzifa, valamint meghatározott fűtési célú pellet és brikett is. A NAV ugyanakkor hangsúlyozza, az 5%-os áfa nem alkalmazható automatikusan minden fa termékre. A besorolásnál a termék megnevezését és vámtarifa számát is figyelembe kell venni. A részletes útmutató a NAV honlapján érhető el. A lakosság segítségét kéri a rendőrség egy Tiszaújvárosban talált ismeretlen holttest azonosításához. Az elhunytat szeptember 7-én találták meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határ közelében. A rendőrségi adatlap szerint egyelőre kevés biztos információ áll rendelkezésre. A megtalált személy vékony testalkatú volt, bal karján pedig fémszíjas karórát viselt. A biológiai nemet sem sikerült egyértelműen megállapítani. Az azonosítási eljárást a Tiszaújvárosi rendőrkapitányság folytatja. A rendőrség most mindenkit arra kér, hogy aki információval rendelkezhet, az elhunyt személy azonosságáról jelentkezzenek a hatóságoknál. Egy kézbe kerülhet az élelmiszerlánc felügyelet Magyarországon. A tervek szerint a kormányhivatalok élelmiszerlánc felügyeleti egységei ugyanis a Nébihez kerülnek. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az átalakítás célja, hogy gyorsabb és szakmailag egységesebb döntések szülessenek. Ennek különösen állatjárványok, növényikárosítók vagy éppen élelmiszer eredetű tömeges megbetegedések esetén lehet jelentősége. A minisztérium szerint fontos az is, hogy az ország minden részén ugyanazokat az előírásokat azonos elvek alapján ellenőrizzék. Megváltozhat a súlyos elhízott betegek csípő és térdprotézis műtéteinek szabályozása. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint egy-két héten belül módosíthatják azt a protokollt, amely jelenleg magas testtömegindex esetén korlátozhatja a műtéti várólistához való hozzáférést. A miniszter szerint önmagában a BMI nem lehet kizárók, a döntést az operáló orvosa és a kórházi tímre kellene bízni. Ha egy intézmény nem vállalja a magasabb kockázatú műtétet, a beteget centrumkórházba irányíthatják. Hegedű Zsolt szerint a hosszú halasztás egyes betegeknél súlyos állapotromláshoz is vezethet. Teljesen megújulhat a debreceni nagyállomás és környéke. A közlekedési és beruházási minisztérium megrendelte a fejlesztés megvalósíthatósági tanulmányát. A cél egy korszerű közlekedési csomópont kialakítása, ahol a vasúti villamos és busz közlekedés, valamint a P+R és B+R parkolók egységes rendszert alkotnának. A vizsgálat arra is kiterjed, hogyan lehetne a jövőben a tramtrént, a debreceni repülőteret és az új gazdasági övezeteket is bekapcsolni a rendszerbe. A tanulmány elkészítése még csak az első lépés, ezt követheti a tervezést, majd később a kivitelezésre kiírt közbeszerzés. Idén szokatlanul korán érkezik az őszi óra átállítás. Október 25-én vasárnap hajnalban 3 óráról 2-re kell visszaállítani az órákat, ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás. Az átállítás éjszakáján így 1 órával többet alhatunk, ugyanakkor a következő napoktól délután is este is hamarabb sötétedik majd. Az Európai Unióban már évek óta napirenden van az évi 2-szeri óra átállítás megszüntetése, végleges megállapodás azonban még továbbra sem született. Így idén ősszel is marad a megszokott rendszer. Hipót ivott és súlyosan megsérült egy 2 éves kisfiú Borsodban. A vegyszert egy üveg pohárban tették a konyhaasztalra, a gyermek pedig feltehetően azt hitte, hogy víz van benne, ezért beleivott. Az eset egyébként még tavaly júliusban történt. A kisfiú 8 napon túl gyógyuló sérülés szenvedett, maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás azonban nem várható. A kazincbarcikai járási ügyészség most gondatlanságból elkövetett, súlyos testi sértés miatt emelt vádat az édesanya ellen és pénzbüntetés és kiszabását is indítványozta. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt utolsó megfigyelési körzetek is. Ezt közölte a Nébi. Így jelenleg nincs olyan térség az országban, amelyet házi sertésben történt fertőzés miatt tartanának megfigyelés alatt. Mint köztudott, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében június elején egy vállai, mintegy 3000 sertést tartó telepen igazolták először Magyarországon a házi sertés állományban a vírust. Az állományt felszámolták, az azóta elvégzett vizsgálatok pedig nem mutattak ki újabb fertőzést. A korlátozások azonban nem szűntek meg teljesen. Egyes területeken továbbra is külön szabályok vonatkoznak a sertések mozgatására és a hús forgalmazására is. Jelentős az igény a hazai ivóvíz hálózatok felújítására. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közlése szerint a szeptember 15-én megnyitott pályázatnál rövid idő alatt 172%-ot meghaladó túljelentkezés alakult ki, ezért a keret kimerülése után a program automatikusan lezárult. A miniszter szerint a magyarországi vízhálózat átlag életkora több mint 51 év, és számos helyen még régi vas vagy aszbeszt cement vezetékek működnek. Gajdos László úgy fogalmazott, a hálózatok korszerűsítéséhez hosszabb távon évente legalább 100 milliárd forintra lenne szükség az ivóvíz és ugyanennyi a szennyvízhálózatok fejlesztésére. Az agrár kamarai díjak eltörlését is követeli a mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége. A MOSZ azután lépett, hogy a kormány döntött az évi 5000 forintos kötelező iparkamarai hozzájárulás megszüntetéséről, amely mintegy 900 000 vállalkozást érint. A gazdaszervezet szerint ugyanezt az elvet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál is alkalmazni kellene. Az agráriumban több mint 400 000 szereplőt érint a kamarai rendszer, a befizetések pedig egyes esetekben jóval meghaladják az 5000 forintot. Jelentősen nőtt Magyarország villamos energiafogyasztása augusztusban. A Mavir adatai szerint 8%-kal több áram fogyott, mint egy évvel korábban. A rendkívüli hőség és az alacsony dunai vízállás közben komoly terhelést jelentett az energiarendszernek. A paksi atomerőmű teljesítményét átmenetileg csökkenteni kellett, a kieső termelést pedig más erőművekkel és nagyobb importtal pótolták. Az importált áram részaránya így a tavaly augusztusi 12,5%-ról 27,1%-ra emelkedett. A villamos energiarendszer normál működése augusztus utolsó hetére állt csak helyre.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. Varga Balázs a 13. helyen végzett Szófiában. Az U14-es korosztály Mladoszkap elnevezésű vívó körverseny első állomásán a Nyíregyházi Sportcentrum vívója közel állt ahhoz, hogy a 8 közé kerüljön, de az utolsó találatot román ellenfele vitte be, így izgalmas mérkőzés után Balázs a 13. helyen zárt Bulgáriában, az edzője Pákei Béla. Az utolsó két fordulóval befejeződött a Deac női tenisz csapatának őszi szereplése az OB1-es csapatbajnokságban. Az MTK a váratlan sérülések és betegségek miatt lemondta a mérkőzést, így a debreceniek 7-0-ás eredménnyel szerezték meg a győzelmet. Vasárnap az Éllovas TSK Gyula otthonában léptek pályára a hajdúságiak, és 7-0-ra alul maradtak a hazaiakkal szemben. Ezzel a Deac számára lezárult az őszi forduló, még nem minden csapat játszott el a mérkőzését, így a végeredmény egyelőre még nem alakult ki. Be Aktív mottóval hirdette meg az Európai Sporthetet már 11. alkalommal az Európai Bizottság. A kezdeményezéssel az egész kontinensen népszerűsítik a sportot és a testmozgást. Cél, hogy az egész Európára kiterjedő kampányban egy héten keresztül minél többet mozogjanak az emberek, és ennek hatására az év további szakaszában is aktívabb életet éljenek. Idén szeptember 23-a és 30-a között tartják az Európai Sporthetet, amihez ismét csatlakozott a Nyíregyházi Sportcentrum is. Ezen a héten több sportlétesítmény is megnyitja a kapuit az érdeklődők előtt, több sportágban és helyszínen. Az Európai Sporthét keretében 60 perces zsírégető alakformáló boxedzést tart Nyíregyházán Sóbert Lara a Sportcentrum szervezésében. A program 17 órakor kezdődik majd szerdán a Continental Arénában. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Ma is folytatódik térségünkben a hűvös, változékony időjárás, ezért jobb, ha van nálunk esernyő. Napközben több felé kialakulhat eső, zápor, csak rövidebb napos időszakok lehetnek. A szél többnyire mérsékelt marad. Délután 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt majdnem fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott. Te még tulatgattál. Tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
2: Ez nagyon csúnya. Azért, mert megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
1: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
2: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, ha több az autó. Tehát nem tudom, miért.
1: Mert jobban koncentrálsz.
2: Igen, most nem
1: érdekel. Nagy üres hely, és elvisz a hely.
2: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
1: Igen.
2: Oda állok, ahova akarok.
1: Aztán utána rájöttél mégsem.
2: Bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy nemzetközileg
1: mert nem egy őshonos növény.
2: Megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is, aha, mert van. Gondolom te nem, de nem baj.
1: De van egyébként.
2: Van szerencse bambuszon?
1: Miért nem kell? Úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok.
2: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
1: De mit tűnik, hogy szerencsétlen vagyok? Hát neked biztos nincs szerencse bambuszod otthon.
2: Nem, az nekem.
1: Elég szerencsétlennek tűnsz.
2: Vagy ha van is, valaki leátkozta a szerencse bambuszomat.
1: Na, Mária, vagy ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara, elvitték otthonról a szerencse bambusz.
2: És tényleg ellopták. Van egy pasas.
1: Na, hol? Kanadában?
2: Igen.
1: Igen.
2: És elment túrázni.
1: Kanadában?
2: Igen.
1: Igen.
2: És elment túrázni.
1: Na figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az hat napig kaja nélkül is kibírja.
2: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
1: Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, a Liz Bogart ajánlja, meg a keleti vándorsáskát, a többi annyira nem oké.
2: És az baj, ha nyugatról jön?
1: A nyugati vándorsáska?
2: Igen, most hát annál tudom megkülönböztetni.
1: A haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a liszbogár, a másik még a liszkukac. De a liszbogár az már nekem nem szimpatikus.
2: Nekem mondjuk, sem szimpatikus, megint. Nagyon fekete, és nagyon kemény.
1: Még a liszkukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
2: Hát igen, ha nagyon hunyorgok, akkor elhiszem.
1: Igen. Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
1: Há, igen, ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
1: Ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
1: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két öreg.
1: Tök mindent, mint mondasz.
3: Beülünk egymáskor, mint a két öreg. Emlékszel, hogy azok a
1: mai fiatalok. Most ezek, most már nézd meg, mit csináljuk.
3: De most őszintén.
1: Nem
3: jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak lenni?
1: A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
1: Az

0: Hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
1: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
0: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
1: így van, oké. Ne viccelődjünk. Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiek.
0: Te a morgós öreg vagy, te az morgós öreg vagy, nem, én meg morgó. Én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarom
1: mutatni. Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
2: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
1: Két boomer.
2: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derekam.
1: Ilyen?
2: Hogy de egész nap ülök a székbe.
1: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
2: Hát nem ültél egész nap a székbe.
1: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást. Laci, mit hoztál?
3: Még mindig hatalmas vihart kavar a hétvégi néhány játékvezetői döntés, főleg Debrecenben. Továbbra is téma, hogy most jól döntöttek a játékvezetők a meg nem adott góloknál, vagy nem. Már közleményt is adott ki a szövetség. Nyilván ilyenkor részletesen megmagyarázzák, hogy miért döntött jól a játékvezető, és hogy az asszisztens jelezte például annál a labdánál, hogy kint volt a labda, amikor gól lett, csak a játékvezető későn fújt a sípjába, ott hamarabb kellett volna jelezni, a másiknál nem volt perdöntő bizonyíték, bent volt, nem volt, a les helyzetet megint csak. Szóval legalább ennyi, hogy akkor részletesen elmagyarázzák, hogy mi alapján döntöttek így, és azt kell, hogy mondjam, hogy így nem lenne gond, csak lehet, hogy az lenne a jó, ha ezt rögtön a helyszínen köszönnék. Mondjuk szerintem ott, amikor a gólöröm után ott állsz a táborod előtt, és lelkesen ünnepled a gólodat, majd 3 perc múlva odáll egy játékvezető, és elmagyarázza, hogy miért nem szabályos az a gól, nem lesz az a szurkoló, aki ezt megérteni. Hanem akkor jön az MLS-nek a szidalmazása, de hát ez már mindig így lesz, és szerintem egy elvett gólnál, kivéve, hogyha az ellenfél gólját veszik el, mert olyankor akkor...
2: Valaki mindig örül egy elvett gólnak, és valaki mindig szomorú. Tehát jó,
3: szó szerint, tökéletes. Igen, így ahogy mondtad. És hát érdekes szabály látott napvilágot, ezt meg a Sportnapilap nézett utána, hogy a Ferencváros góljánál, amit pedig Nyíregyházán szereztek, hogy az sem biztos, hogy 100%-ig szabályos volt, mert a szabály szerint, hogyha a kapusnak a keze rajta van a labdán, ami egyébként a földön van, akkor már nem rúghatod ki a labdát alóla, hanem az már labda birtoklásnak számít. Tehát nem megfogni kell, de ha rajta van és lenyomja a földre egy kézzel is, akkor az már úgy...
2: Mert így született a gól?
3: Igen, csak most az a kérdés, hogy abban a pillanatban Tóth Balázsnak a kapusnak rajta volt a keze, vagy nem?
2: Abban a pillanatban, miközben
3: mert utána nyúlt.
2: Felbontású kamerák veszik?
3: Igen, de hogy egyszer rátette a kezét, és hogy ott utána egy pillanatra felemeli, vagy nem.
2: Na, ki lehet kockázni?
3: Igen, de hát ott nyilván ezt nem kockázták ki, és hogy ezért ment a vita, hogy most ez szabályos, vagy nem szabályos.
2: Mi visszamenőleg nem lehet elvenni? Az olimpiai aranyat is elveszik.
3: Visszamenőleg nem. Isten őriz, most akkor ez azt jelenteni, hogy minden meccset újra kellene játszani, akkor megint újra
2: nincs
3: játszanak. Hát nincs.
2: Tehát nem is az, hogy újra játszani, hanem felülvizsgálni.
3: Ilyen mennyi vita után, hát akkor megint indulhatna újra a Debrecen Vasas meccs is ennyi erővel, mert ott is volt 3 vitatott szituáció, akkor azt is játsszuk újra.
2: Én nem tudom, hányan
3: az első fordulónál tartanánk.
2: Nem tudom, hányan dolgoznak az MLS-nél, de még egyszer ennyi embert fel kellene venni ahhoz, hogyha itt mindent le akarnak újra.
3: Nehéz. Mondjuk ebből az esetből legrosszabbul Tóth Balázs jött ki, aki megsérült az esetnél, is le is kellett cserélni a kapust. Most orvosi vizsgálatok várnak rá. Következő napokban talán szerda este lesz már olyan diagnózis, ami publikus is lesz, hiszen több specialista is ilyenkor megnézi természetesen, hogy mi történt. Nagyon el volt kenődve, tegnap váltottam vele néhány szót. Nyilván azt mondta, hogy ha lecserélik, vagy ilyesmi, az nem probléma, de hogyha megint sérülés, és ez nem az a térde, amit megműtöttek tavaly, hanem a másik. Úgyhogy jobbulást kívánunk, és reméljük, hogy nincs komolyabb baja Tóth Balázsnak. Sobert Lara viszont érkezik majd Nyíregyházára pár perccel ezelőtt, ugye arról beszéltünk, hogy az anyukája, Rubint Réka is szerepelt például az egyik nyuszis magazinban, és kerestet is, hogy hol van, hát Sobert Larát élőben láthatod majd, mert hogy szerdán Nyíregyházán lép majd a Continental Arena színpadára. Európai Sporthét lesz, és számos programot tartanak ebből az apropóból, nem csak Nyíregyházán, hanem az ország különböző pontjain. Sok helyen ilyenkor kinyitják azokat a létesítményeket, nyílt edzéseket tartanak, amik egyébként normális esetben nem mondom, hogy zárt körülök, de átlag ember számára nem feltétlenül elérhetőek. Most például bemutatkoznak a különböző szakágak, Debrecenben is, Nyíregyházán is el lehet menni, meg lehet nézni, be lehet kapcsolódni is akár az edzésekbe. Pont az a lényege ezeknek a rendezvényeknek, vagy ennek a hétnek, hogy egy picit a sportot népszerűsítsék. Nem csak a fiatalok körében, hanem pont a középkorúak és az idősebbek körében is, hogy menjenek, igenis mozogjanak, a gyerekek számára meg ez egy kivonottan fontos program. Hogy más nem mondjak, több iskolába is meghívnak például gyerekeket ilyenkor. Debrecenben nagy hagyomány, és ezt megmondom őszintén, nekem nagyon tetszik, hogy van a Lokinak egy suli programja, és rendszeresen járják végig az iskolákat, 2-3 focista elmegy a különböző iskolákba, ahol a gyerekek beöltöznek piros-fehérbe, autogramokat kérhetnek, fotókat készíthetnek, így lehet megszerettetni a klubot a következő generációval. Részben ezt most Nyíregyházán is megvalósítják, mert hogy például Tarcsi Róbert csütörtökön megy majd a Sóstóhegyi iskolába. Ő az a játékos a Nyíregyházának, akit lekönyököltek, emlékszel rá, és majdnem a szeme világába került.
2: Igen, az engem nagyon felháborított.
3: Nagyon durva volt, és hát itt inkább az volt a nagyon aggódtunk amiatt, hogy egyáltalán látni fog-e rendesen, mert kettős látása volt, és a szemgolyója volt az, ami súlyosan megsérült. Hál' Istennek a műtéti beavatkozásnak köszönhető teljesen rendben van most már, elkezdheti az edzéseket, rehabilitációs munkát végez, és ha már egyébként mérkőzéseken nem léphet pályára, az most egy jó alkalom, hogy elmegy, és például ilyen iskolákba ellátogat. A sóstóhegyiek meghívták, és csütörtökön örömmel megy, és tart egy kis élménybeszámolót, nem a sérüléséről nyilván, hanem inkább a pályafutásáról. És hát a gyerekek nagyon készülnek, már nagyon várják.
2: Azért remélem, hogy labda lesz nála.
3: Biztos, hogy lesz, és szerintem tutira megkérik majd, hogy kicsit focizzanak is együtt. Ez is egy jó kezdeményezés. Egyébként is jellemző a Nyíregyházára, és ha meghívják a játékosokat, örömmel mennek. Most válogatott szünet jön. A héten én azt néztem az edzés program alapján, hogy Bódog Tamás azért nem nagyon vett vissza az edzés tempóból, sőt megduplázta az edzések számát, hogy ha már úgyis hétvégén pihentek, akkor előtte viszont folyamatosan egy kis mini alapozás így a szeptember közepén végén, mert hogy hosszú lesz majd a hátralévő időszak. De erre tényleg jó például a válogatott szünet is. Ha már nincs bajnoki, el lehet menni különböző helyszínekre, és lehet találkozni akár a játékosokkal is. Hudáki Zoltánnal, egykori legendás, majdnem ezt mondtam, rádiós kollégánkról, de már most már úszó legenda, vele lehetett találkozni a szenior úszóversenyen a hétvégén, mert hogy Nyíregyházán rendeztek egy szenior úszóversenyt, ő is ott volt, és hát mindig büszkén mondom, az első úszó sapkáját, illetve nem is bocsánat, az első ilyen fehérje port, azt tőlem kapta még, amikor elkezdte ezt az egész pályafutást.
2: Na figyelj, Zoli, ez már másfél éve lejárt, ki akartam dobni, de figyelj, ha neked még jó, te még megiszod.
3: Olyan aranyos volt, mert mondtam neki, hidd el, hogy ez legalább 200-at segít majd. És
2: utána... Tényleg azóta szárnyal, tehát, hogy annak idején ugye ő hírolvasó volt, itt elmerült a hírekbe, aztán elmerült a vízbe, és azóta meg...
3: De hány évesen lett szenior úszó? 25. Ja. Szerintem, vagy még szerintem annyi sem volt. Tehát ő nagyon hamar átváltott a rendes úszásra a szenior úszásra, és sikereket is ért el. Úgyhogy neki az volt az... nagyszerűen szerepeltek egyébként a versenyzők.
2: Neki az volt az álma, hogy majd a hírekbe bekerülhet. Mint hírolvasónak nyilván ez lehet az álma, hogy ugye másokról szólnak a hírek, amelyeket ő felolvas, úgy döntött, hogy majd most szóljanak akkor róla.
3: Így van. És többször elmondtuk már, hogy mi fel is vettük és megörökítettük Zoli első úszását, illetve egész pontosan megörökítettük volna, hogyha nem lett volna akkor az úszodában hatalmas pára. 50 méteren úszott csak Zoli, azt hiszem mellúszás volt talán. Hát úgy 10 méter még látszik belőle, mert addig az optikát meg tudta törölni, a rajt megvan, ahogy beugrik, elindul, és aztán folyamatosan így leereszkedik a köd a pára kamerára, és hiába törölgeted, meg nyilván a verseny közben hülyén néz ki, hogy egy kéz megjelenik egy papír zsebkendővel, és ott letörni.
2: Azon már nem segített.
3: Semmi, úgyhogy nagyjából ilyen tej, köd, ahogy becsap a célba, és akkor mondtuk, hogy bravo Zolikám, nagyszerűen úsztál, egyébként megvan a felvétel? Hát, a rajt. Úgyhogy...
2: Annyi, hogy a nézővel el lehet azt hitetni, hogy akkor ő beugrott,
3: és megnyerte.
2: Eltűnt a ködbe, és azóta se szállt ki a medencéből, és csak úszik évek óta.
3: Igen, 50 méteres úszás volt, de mint Forrest Gump, tudod?
2: Igen, nincs megállás.
3: Fuss Forrest, hát ő sem állt meg, úgyhogy áll Istennek, örülök neki, hogy megtalálta azt a sportágat, amit nagyon szeret, és továbbra is rendszeresen jár az edzésekre, és úszik is. Lewis Hamilton meg szeretett volna ismerkedni még Kardashian előtt, de nyilván az egyik influencer most megszellőztette, hogy vele akart összejönni egy ilyen internetes oldalon, de ő nemet mondott, mert nem az ő esete. Nekem meg van egy olyan gyanúm, hogy az influencer szeretett volna címlapokra kerülni, most egyébként nekem is írt Lewis Hamilton.
2: Ezt én is meg fogom szellőztetni, igen, engem is megerőszakolt. Ja, ez más. Ja, jó. Akkor ez nem a bintú.
3: Hát legalább egy női sportolót mondaná, hogy kierőszakolt meg. Nem, nekem rám írt Lewis Hamilton, hogy kihívott egy versenyre egyébként, de mondtam, hogy hát nem akarok vele versenyezni, mert utána meg hülyén érezni magát, hogy kikapott. Szóval szerintem ez az influencer egy nekem gyanús, hogy kicsit szerette volna növelni a látogatottságát, egyébként sok ezer követője van, tehát egy
2: olyan... Hát nem elég, követőből sosem elég.
3: Nem elég, így van, és most ezzel, hogy betegelte oda Hamilton, ezzel a ottani rajongókat is át lehet vinni.
2: De jó.
3: Szerintem lesz még néhány ember, aki majd ilyenkor jelentkezik, hogy ja, Hamilton, hát nekem is, velem is, mindenkivel ki akart kezdeni, összes focistánál tudjuk, hogy ez hogy volt. Jó, hát volt, amelyiknek volt alapja. Tehát mondjuk egy Ronaldinho esetében még el is hinném kapásból, hogy egyébként lehet, nem, mert mi van akkor, hogyha Hamilton egyébként, amikor egyedülálló volt, és ráírt egy ilyen dekoratív földre, hogy mi lett volna ebben a probléma, ő meg elutasította, kész, punktum. Hát szerintem volt már ilyen a világ történelemben.
2: Annyi, hogy mondjuk most, hogy így eszembe juttatod a dolgokat, 79-ben Madonna volt az, aki, ja, még akkor meg se születtem, bár akkor más kell kitalálni.
3: Nem tudom, nekem Samantha Fox szirogatott egy időben, 80-as években, de mondtam, hogy semmi extra, inkább a Sabrinát választom. Tehát a mi időnkben ez volt a két etalon, akik versenyeztek egymással. Úgyhogy na, hát ez van. Hamiltonnak azóta megvan az új párja, tudjuk, hogy azóta boldog, úgyhogy sok sikert kívánunk neki.
2: Gratulálunk nekik, sok boldogságot, Laci, neked meg köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Fájdalommentes halált biztosítanának az embereknek azzal, hogy egy 500 méter magas hullámvasutat építenek, amely olyan szintű sebességgel zakatolna lefelé, hogy folyamatosan 10G-s gyorsulás alatt tartaná a résztvevőket, és olyan spirálba, azt hiszem 7 ilyen hurokba spirálba vinné be, szédülés, eszméletvesztés, oxigénhiány, halál.
2: Ki volt az az agybeteg, akinek ez...
1: Meg ki az a hülye, aki erről beszél? Égyomorra reggel, hétfő reggel.
2: Ez valami hihetetlen. Te ültél már hullámvasúton?
1: Vagy nem, de ismerek vagy olyan, aki látott olyat.
2: Mint a körhintával.
1: Nem,
2: hogy
1: nem.
2: Ez nem a mi műfajunk.
1: Nem annyira.
2: Igen. Egyébként a gyerekek...
1: De már hintáztam,
2: és abból is kiszálltam. A gyerekek sok hülyeségre ráveszik az embert, és olyankor muszáj azért bátor apának lenni, és odaállni, és azt mondani, hogy ott áll a gyerekként, apa, üljünk fel. Nem mondhatod azt, hogy kislányom, kisfiam, én jobban félek, mint te, de akkor bátornak kell lenni. Menjünk, persze, amúgy is állítólag a férfiaktól tanulják ezt.
1: Én persze.
2: De úgyhogy én felültem a...
1: Apa nagyon bátor, de már a két pisztolytáska hónal
2: az felültem, mint az... a szél a kukacos hullámvasútra. Mert nyilván az volt a legkisebb.
1: Aki, de vannak még Magyarországon komolyabb hullámvasutak?
2: Én nem tudom, a budapestivel mi van, az már egy jó ideje zárva van ott, ahogy bemész Budapestre, és ugye a Vidám Park területén, ami fából készült, meg stb. Az látszik a kerítésen kívül is, tehát...
1: Tehát az 20 éve zárva van, az hogy fából készült, de biztos jót tesz neki.
2: De hogy az egyébként mennyire rossz érzés, hogy mész, már ráveszed magad, hogy oké, megyek, majd egyszer csak így felbukkan a kerítés mögül egy vasúti kocsi, benne egy rakás ember, és mindenki visít teletorokba, és akkor te úgy hadszom meg gondolod, hogy ez nem lehet véletlen.
1: Megyek a széllövöldébe.
2: Hogy inkább legyen elhajlítva.
1: Teszek egy matucuklat.
2: Puskának a csöve. Ez is milyen volt, nem? Annak idején, nem tudom most ez így van-e. Tehát a széllövöldékben, hogy mindenki mondta, hogy hát kicsit görbe a csöve a puskának, hogy ne találd el a cuccot. Hát ha van ilyen széllövöldés hallgatónk, írja már meg, hogy ez csak egy ilyen sztereotípia, hogy ne nézzük közelről a tévét, mert elromlik a szemünk, meg az összes többi ilyet, ami gyerekkorunkban mondtak, hogy tényleg el van hajdítva egy kicsit a puskacsöve, hogy ne lehessen eltalálni azt a két pálcát, pedig hogy hiányzott már az anyalóka. Tehát annak idején gyerekként, hogy már pedig azt mi meg akartuk szerezni, és milyen érdekes, nem? Oda mentél, megvehetted volna 30 forintért, 40 forint, hogy nem? Inkább befizetsz egy százast azért, hogy lövöldözz a vakvilágba.
1: Hát ez ugyanolyan, mint amikor a markolóval próbálod kiemelni a püst.
2: Ja, igen. Sose sikerült.
1: Valakinek sikerült már valaha.
2: És ha sikerült, az milyen jó befektetés volt, hányszor próbálkozott, mire megkapta azt a plüst, amit egyébként a boltba féláron megvehette volna. Na mindegy, nem akarjuk rontani senkinek az üzletét, de így van. Meg az a győzelemérzés, hogy igenis akkor is megszereztem, és ez milyen jó.
1: Na hát, hogyha találkoztatok hullámvasúttal mostanában, esetleg van valami élményetek róla, akkor azt osszátok meg velünk, köszi előre, és hát az eutanázia hullámvasút pedig egyelőre úgy néz ki, hogy csak terv marad. Van, akik ugye szabad idejükben énekkel foglalkoznak, és énekkel gondolkodnak, minden esetre egyébként gondolatébresztő lehet olyan szempontból, hogy esetleg más módszer találni arra, hogyha valaki szeretné befejezni életét, és az utolsó utazásra elindulna. Azt gondolom egyébként, hogy szerintem egy ilyen hullámvasút megépítése túlságosan költséges.
2: De most
1: ahhoz.
2: Így őszintén tedd a szívedre a kezed. Te ennek az embernek a hullámvasútjára ezek után nyugodt szívvel felmerni.
1: Igen,
2: lőni.
1: Mert amúgy tervez egyet. Igen, most épül Berlinben egy ilyen hullámvasút.
2: Ezért mondom, hogy az ő nevével. Ilyeneken gondolkodik, én biztos fel nem ülnék erre a hullámvasútra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De erre is megtalálták utána az ellenszert, hogy konvojban mentek a hajók, és voltak bennük olyan rombolók, amik dobtak ki ilyen vízibombákat. Én ezt nem értettem gyerekkoromban, hogy hát mekkora mázli kell ahhoz, hogy kidobsz egy vízibombát, és pont eltalálod a tenger alatt járót, hogy felrobbanjon. Aztán kiderült, hogy ennek nem kell eltalálnia, hanem olyan robbanás van a víz alatt, hogy rezgést csinál, amitől aztán az alkatrészek, tehát akkor a robajt csinál a víz alatt, hogy meg ezek a lökéshullámok, hogy azok verik szét tulajdonképpen a berendezést belülről, meg törik meg a hajót, és így süllyed el aztán a tenger alatt.
2: Hát vagy ugye az, hogy annyira meg löki a tenger alatt járót a lökéshullám, hogy a kapitánynak kiesik a, vagy leesik az asztaláról a kávé, nem tud gondolkodni, bedugul az első tisztek a füle, nem értik egymás szavát.
1: Beleönti a kávét a vezérlőpultba, igen, de valószínűleg ez lesz.
2: Csak ez lehetett, igen. Én el tudok gondolni.
1: Más nem lehetett, de hogy tényleg milyen alattomos fegyver ilyen szempontból, hogy megy a víz alatt, kilövi a torpedót úgy, hogy te tök ártatlanul mész a hajóval, és nem is számítasz arra, hogy itt most egyszer csak egy torpedó szágult feléd, és azt egy kis periszkópot kellene észrevenned, ami kiáll a vízből, nyilván azt meg nem látod. De tényleg, hogy milyen forradalmi hatása volt az atomtenger alattjárónak, előtte ugye elektromos vagy dízel meghajtás volt, de hát a dízelnél valahol a kipufogó füstnek ki kell mennie, levegőnek meg be kell mennie, tehát ahhoz kellett olyan cső, ami beszívja kintről a levegőt, a vízből ezt nem tudtad kinyerni. Elektromos hajtással meg nem mehetsz a végtelenségig, azt meg tölteni kell. Úgyhogy ezért volt forradalmi az atom meghajtás, mert azzal viszont nagy távolságokat tudtak megtenni.
2: Igen, és hát általában jellemzően azért 70-90 napot, olykor még 120-at is lent töltenek egy húzamban, mikor van egy bevetés. Azért az ember próbáló, mikor össze vagy zárva, még az a szerencsé, hogy nem nők vannak összezárva, mert ott
1: lenne vita.
2: Ott lenne, ahol két nőnél több dolgozik együtt, tegyük szívünkre a kezünket, kedves hölgyek, tudjuk jól, ahol két nőnél több dolgozik együtt, és úgy, hogy nincs ott férfi, akkor ott folyamatos viszály, vagy feszültség, vagy veszekedés, vagy berekedés van. Na jó, nyilván azért a férfiaknál is megvan ez. Azért akinek bármilyen rossz szokása, vagy szenvedélye van, vagy szenvedélybetegsége van, azért az valószínűleg nem megy tengeralattjáróra. Tehát ott olyan pszichés teszten kell átesni, hogy ott az makulátlan a lelki világod, meg az idegrendszered.
1: Igen, igen. Javaslom neked egyébként, menj el majd Olaszországba, a Gardató környékére.
2: Ezt a műsor végét megvárom, hogyha nem baj, majd utána.
1: És hogyha ki akarod próbálni, akkor ott bemehetsz egy U-boatba, mármint annak a maketjébe, mert ott van egy ilyen, azt hiszem talán Gardalandnek hívják, vagy Movieland, valami ilyesmi, ilyen mozis dolgok, és a Das Boot, meg annak a filmnek a hajója ott van, vagy a tenger alattjárója, bemész, és rendesen akkor ott végig mehetsz ezeken a dolgokon, sőt, még ilyen vizet is spriccolnak rá, hogy még élethűbb legyen. De hogyha igazi tenger alattjáróba akarsz menni,
2: állott unottam.
1: Mint hogyha süllyedne.
2: Vízipisztolyoz.
1: Nem vízipisztolyoz, hanem váratlan. Viszont, aha, hogyha tényleg igazi tenger alattjáróra akarsz menni, és meg akarod nézni belülről, akkor meg javaslom neked Koppenhágát, ott van egy nagy hadihajó kikötve a kikötőbe, és egy tenger alattjáró is, megveszed azt a belépőjegyet, és utána senki nem szól hozzád, bemész szépen, és végigjárod a tenger alattjárót. Baromi nagy, nagyon jól néz ki, meg a hadihajó is állítólag. Én eddig háromszor mentem ki oda, hogy most már tényleg megnézem. Szerinted mi volt kiírva? Az egyiknél hétfőn zárva vagyunk. Milyen nap volt? Aznap hétfő. Mentem a következő, most éppen...
2: szerviz alatt áll.
1: Nem tudom, mi... Ismerősöm kiment oda, egyszer járt életében Koppenhágába, de már sikerült bejutni a hajóra, meg a tenger alattjáróra, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy te ilyen mázdista vagy, hogy kiment, és nyitva volt? Nyitva. Na, én azt hittem, hogy ez sosincs kinyitva, mindig csak egy táblát cserélnek rajta, hogy most éppen miért van zárva. Akármikor arra mentem, mindig meg akarom nézni, mert tényleg nekem is van egy ilyen vágyam, hogy egyszer egy igazi tenger alattjáróra menjen már az ember. Hát, mert mit csinálna egész életében, nem?
2: Tehát nem, ahogy ez tényleg jó. Tehát, hogyha már kipipáltad a bakancslistáról azt, hogy négyesben elmenni vízibiciklizni, akkor a következő az
1: a tenger alattjáró.
2: Elvigyelj körre a vízit, ugye a tenger alattjáró.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átmenetileg nem kaphatnak építési engedélyt egyes otthonstart projektek. Nem nyúl a kormány a stratégiai üzemanyag készletekhez az árak csökkentéséért. Megölték Takta Kenéz egyik önkormányzati képviselőjét. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Év végéig nem kaphatnak építési engedélyt azok a kiemelt otthonstart lakás beruházások, amelyek még nem rendelkeznek ilyennel. Az országgyűlés ugyanis elfogadta az erről szóló törvénymódosítást, a már kiadott építési engedélyeket ugyanakkor nem vonják vissza. A kormány azzal indokolja a lépést, hogy a korábban tervezett nagy lakásépítéseket össze akarja hangolni az új lakásépítési programmal, amelynek részletes szabályai még kidolgozás alatt állnak. A nyilvánosságra került összesítés szerint 33 kiemelt projekt mintegy 20-25 ezer lakás megépítését jelentheti, ezek közül korábban 9 rendelkezett építési engedéllyel. Nem használja fel a kormány a stratégiai üzemanyag készleteket a dízel árának csökkentésére, ezt közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Szerinte a cél az, hogy a magyarországi dízel árak ne legyenek magasabbak a régiós szintnél, közben azonban az ellátás biztonságát is meg kell őrizni. A tárcavezető úgy fogalmazott, egy hatósági ár visszafog hatná az importot, és akár üzemanyag hiányhoz is vezethetne. A kormány ezért a széleskörű árkorlátozás helyett célzott segítséget adna azoknak, akiknek erre leginkább szükségük van. A miniszter szerint szükség esetén további intézkedések is jöhetnek. Kezdeményezte az ügyészség Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Seszták esetében a Volán ügyben folyó nyomozás miatt fordultak az országgyűléshez. Az ügyészség közlése szerint a nyomozás adatai alapján felmerült, hogy korábbi minisztersége idején több milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Hankó Balázs esetében az NKA támogatásainak felhasználását vizsgálják, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte egy korábbi telefonos ügyben. A mentelmi jogokról az országgyűlés dönt. Alaptörvényellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait. A testület szerint a korábbi rendszer nem biztosított megfelelő hatósági eljárást és jogorvoslati lehetőséget az önkormányzatoknak ahhoz, hogy vitassák fizetési kötelezettségük összegét. Az érintett rendelkezéseket december 31-i hatállyal semmisítik meg, így a jogalkotónak új szabályozást kell kialakítania. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett a borsodi Takta Kenéz egyik önkormányzati képviselője. Már közben elfogták azt a 48 éves helyi férfit, akit a Takta Kenézi önkormányzati képviselő meggyilkolásával gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 50-es éveiben járó halála miatt indult emberölés miatt nyomozás, a feltételezett elkövetőt pedig egy órán belül elfogták. Az értesülések szerint a gyanúsított késsel támadt áldozatára. A meggyilkolt Szapula János a 2024-es önkormányzati választáson a Roma Jó Egyesület jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot Takta Kenézen, és a helyi roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma is folytatódik térségünkben a hűvös, változékony időjárás, ezért jobb, ha van nálunk esernyő. Napközben több felé kialakulhat eső, zápor, csak rövidebb napos időszakok lehetnek. A szél többnyire mérsékelt marad. Délután 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Hamarosan társadalmi egyeztetésre kerülhet a vagyonadó. Négy taggal és új elnökkel alakult meg a médiatanács. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. A HVG értesülése szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda összesen 7 embert hallgatott ki az ügyben, amely hivatali visszaérés gyanúja miatt indult. A nyomozás előzménye, hogy az MNB új vezetése feljelentést tett, miután vizsgálta az Erste Bankkal és annak korábbi felügyelőbizottsági tagjával, Simon Andrással kapcsolatos korábbi jegybanki intézkedéseket. Fontos, ez nem azonos az MNB alapítványok gazdálkodása miatt folyó külön nyomozás, amelyben korábban még nem történt gyanúsítotti kihallgatás. Hamarosan napirendre kerülhet a vagyonadó és a KATA szabályainak átalakítása. Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára szerint a katás adózás szélesebb körű elérhetővé tételén már dolgoznak. A vagyonadóról szóló tervezetet pedig néhány héten belül társadalmi egyeztetésre bocsátják. A jelenlegi elképzelés szerint az 1 milliárd forintot meghaladó vagyonokra évi 1%-os adót vetnének ki. Ez céges részesedésekre, ingó és ingatlan vagyonra, valamint hazai és külföldi vagyon elemekre is vonatkozna. Felfüggesztette az országgyűlés Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes képviselő mentelmi jogát. A Pesti Központi Kerületi Bíróság rágalmazás és becsületsértés miatt indult magánvádas eljárásokban kérte a döntést. Az ügyek a Zsolti bácsi ügyhöz kapcsolódó közösségi médiás bejegyzésekhez és sajtótájékoztatókhoz kötődnek. A feljelentést Litresics András ügyvéd tette, aki szerint a politikusok becsületének csorbítására alkalmas állításokat fogalmazott. Meg vele kapcsolatban. A mentelmi jog felfüggesztése nem jelent büntető jogi felelősség megállapítást, az érintett bírósági eljárások folytatását teszi csupán lehetővé. Katonák vehetik át egyes kiemelten fontos állami épületek védelmét, erősítette meg a belügyminisztérium. Az átszervezés nagyjából 300 rendőrt érinthet, akik jelenleg többek között minisztériumok bejáratánál és őrszolgálati pontjain teljesítenek szolgálatot. A kormány terve szerint ezeket a rendőröket közterületi feladatokra vezényelnék át. Magyar Péter miniszterelnök korábban a parlamentben arról beszélt, hogy több száz rendőrt irányítanának vissza az utcákra és terekre. A belügyminisztérium a 24.hu-nak megerősítette, az épületek védelmének átvételéhez katonákra is szükség lehet. Megalakult az új médiatanács, bár az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke Polyák Gábor lett, tagjává pedig 3 Tisza jelöltet és a Mi Hazánk által delegált Tóth Mátét választották meg. A Fidesz és a KDNP jelöltje nem kapta meg a szükséges támogatást, róluk később újra szavazhat a parlament. Közben Tóth Máté helyzete is kérdésessé vált, ugyanis szombaton indul a Mi Hazánk alelnöki tisztségért, a párt tisztség azonban összeférhetetlen a médiatanácsi tagságával. Ha megválasztják, döntenie kell, melyik pozíciót tartja meg.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma is folytatódik térségünkben a hűvös, változékony időjárás, ezért jobb, ha van nálunk esernyői. Napközben több felé kialakulhat eső, zápor, csak rövidebb napos időszakok lehetnek. A szél többnyire mérsékelt marad. Délután 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

Egy 60-as évekbeli klasszikus, ami ezúttal 2024-ben ilyen köntös kapott, Disturbed és Sound of Silence itt a Sunshine-ben, 6 óra 36 perc van, jó reggelt, vigyázzatok egymásra az utakon, legyetek türelmesek és figyelmesek, főleg mondjuk Nyíregyháza Nagykáló között, ahol jelzőlámpa irányítja a forgalmat, nyíres-tanyai elágazásról van szó, és hát a korlátozás nap, a nap 24 órájában érvényben van, ezért jelentős lehet a torlódás, hosszabb menetidő, úgyhogy az érintett területen, egyébként ez egy lakott területen kívüli szakasz, a 90-40 km/h sebességkorlátozás van. A Vasvári Pál utcán szintén Nyíregyházán a Hímesnél épül a körforgalom jelzőlámpa irányít jelenleg is, úgyhogy ott folyamatosan ezzel szembesülhetnek azok, akik például Nyírszülősből vagy Kótajból érkeznek a városba, és vagy ugye ellenkező irányba. Aztán teljes útlezárás a 36-os főúton, azért jó, hogyha ezt is megjegyzitek, mert ott ugye folynak a munkálatok. Október elejéig lesz teljesen lezárva ez az érintett útszakasz. A kijelölt terelő út pedig a 338-as főút. Bármilyen egyéb információtok lenne, számítok rá. Köszi előre is, 0623163000. Ez tehát az információs vonalunk, mint SMS és Viber szám. Ezek pedig a jó zenék. Nem sokára majd James Hype-al, vagy épp Tapikkal. Minden esetre megérkezett közben Alex Kenji is, ez a Bumble-é. Sikeres utazást és szép napot, jó reggelt!

James Hype Ferrari-val érkezett hozzánk, 6 óra 45 perc van, ez még mindig a keltető üdv mindenkinek. Üzemanyag árváltozás egyelőre nincs a láthatáron, vagy bejelentve, úgyhogy egyelőre marad a 95-ös benzin 636-on, a gázolaj pedig 709 forinton, és marad egyelőre a hát visszafogottabb hőértékkel rendelkező őszies időszak. Jelen esetben például 8-9 és 10-11 fok környéke, itt elég nagy a szórás vételkörzetünkben, tehát általában 8 és 11 fok között alakul. Sokkal melegebb egyébként nem lesz majd, sajnos. Nagyon úgy fest egyébként, hogy legfeljebb 15-16 fokot mérhetünk majd. Sőt, mostanra frissítették 17-et. Na jó, oké, 17-ben megegyezhetünk. Szóval őszies ruházat esernyővel, ugyanis bármikor eleredhet az eső, tehát azt szoktam mondani, inkább az eső eredjen el, mint az orrunk vére. Úgyhogy ennyi egyen előre 17 fok, körülbelül fele annak, amit valaha feljegyeztek. Túrkevén volt egy 1918-as adat, 35 fokot mértek. Azért úgy szeptember 23-án az nem gyenge. Nem lesz front felettünk, azért az egy jó hír, és az is jó hír, hogy nem mínusz 3-mal kezdtük a ma reggelt, mint mondjuk Egerben 1902-ben, hanem azért nagyjából 9-10 fokok azért összejöttek. És a jó zenék is, szóval összefújta a szél a nagy előadókat. Itt van például Eva Max, ezzel kezdődött pályafutása.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A város egész területén óriási forgalomban autózunk. Sok-sok lámpaváltáson kell, hogy várjunk, hogy keresztüljünk egy kereszteződésen. Azt szeretném kérni mindenkit, hogy türelmesen az útviszonyoknak, látási viszonyoknak megfelelően balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb szakmai szervezetek sürgetik az árréstop kivezetését. Fejszével támad haragosára egy férfi Balmazújvárosban. Átalakul a nemzetközi sportesemények szervezése és finanszírozása. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több magyar élelmiszeripari és agrár szakmai érdekképviselet. A szervezetek szerint az inflációs adatok már nem indokolják az intézkedés fenntartását. A KSH legfrissebb adatai alapján augusztusban az élelmiszerek ára éves összevetésben 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül pedig 4,8%-kal csökkent. Az érdekképviseletek szerint az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Fejszével támadt volt párja új társára egy férfi Balmazújvárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves férfi szeptember 15-én éjszaka kereste fel azt a házat, ahol volt szerelme tartózkodott. Ott szóváltásba keveredett a nő 57 éves új párjával, a vita pedig tetlegességig fajult. A gyanú szerint a férfi felkapott egy fejszét és fejbevágta a sértettet, aki súlyos koponya sérüléseket szenvedett. A rendőrök 2 órán belül elfogták a támadót. Emberölés kísérlete miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig most elrendelte a letartóztatását. Az úgynevezett csonttörő láz kórokozóját azonosították egy Hajdúbiharban tartózkodó 19 éves fiatalnál. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a bangladesi állampolgárságú férfi még hazájában fertőződött meg, így importált megbetegedésről van szó. A dengue vírust szúnyogok terjesztik, a fertőzés jellemzően magas lázzal, levertséggel, valamint erős izom és ízületi fájdalommal járhat. A betegség többnyire enyhe lefolyású, ritkábban azonban súlyos állapotot is okozhat. Hétfőtől új közlekedési rend lépett életbe Hajdúnánás egyik legproblémásabb kereszteződésében. A Tiszavasvári utca és a Magyar utca csomópontjában mostantól jelzőrámpák irányítják a forgalmat. A kereszteződésben az elmúlt években több súlyos, köztük halálos baleset is történt, annak ellenére, hogy stopptáblák és egyéb figyelmeztetések is jelezték az elsőbségi viszonyokat. A szükséges útburkolati jeleket már korábban felfestették, a lámpák telepítése is befejeződött. Az új rendszerrel ez lett Hajdúnánás második jelzőlámpás kereszteződése. Átalakul a nemzetközi sportesemények szervezésének és finanszírozásának rendszere. Az új szabályok szerint a jövőben a sportági szövetségek kapnak nagyobb szerepet az események előkészítésében és lebonyolításában. 500 millió forintos támogatási összeg alatt a sportpolitikáért felelős miniszter, e felett pedig a kormány dönt majd. A nagyobb rendezvényekhez részletes költségvetési tervet is készíteni kell. Csökken a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal szerepe is. A kormány szerint az átalakítás célja, hogy átláthatóbb és ellenőrizhetőbb legyen a sporteseményekre fordított közpénzek felhasználása. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén többnyire felhős, időnként csapadékos időre készülhetünk. Több helyen előfordulhat eső vagy zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó utat és biztonságos célbaérést kívánok, 7 óra 13 perc van. Sajnos már van, aki nem úszta meg baleset nélkül ma reggel, ugyanis szalagkorlátnak ütközött egy kis teherautó az M3-ason Görbeházánál. A tűzoltók áramtalanítják jelenleg is a járművet. Mindez tehát az M3-as autópálya 185-ös kilométerénél Görbeháza térségébe a Budapest felé vezető irányban. A baleset következtében kitört a jármű kereke, de a tűzoltók már a helyszínen is úrrá lettek a pánikon és a bajon. Két utas saját erejéből ki tudott szállni, bízunk benne, hogy nem szenvedtek komolyabb sérülést. Mindez tehát az M3-ason Görbeházánál a 185-ös kilométernél a Budapest felé vezető irányban történt mindez a kis teherautónál történő baleset. Közben pedig, hogyha a térségünkben, városon, településeken belül történne bármi is, arra nagyon számítunk, mármint annak az információnak az átadására 0623 16 3000, mert hogy balesetre nem nagyon számítunk, hála az égnek, remélhetőleg nem lesz ilyen térségünkben, ám ha mégis történik valami, köszi, hogyha szóltok. A 41-esen Nyíregyházán befejeződött az útfelmarás, úgyhogy ha minden jól megy, akkor most már ugye visszakapták az autósok ezt a részt, viszont a 36-os főutat egyelőre nem. Nagyjából 2-3 hétig még Salambombokornál teljes útzára kell készülnie, tehát a 36-os számú főúton. A terelőút a 338-ason. Debrecen térségében pedig a 33-as főúton útépítés, a 101-es és 103-as kilométer között útépítés, szélesítik a munkálatokat, és zajlanak az útszűkületre is számítani kell, időszakos félpályás lezárás. Bármilyen infótok van, az jöhet. Debrecen belterületén a Böszörményi úttól például a Nádor utcáig több rövidebb szakaszon is dolgoznak az útépítők. Helyenként rendőri irányítás mellett halad a forgalom, úgyhogy segítsétek az ő munkájukat is, és ne veszélyeztessétek a rendőröket. 7 óra 15 perckor pedig irány akkor a jó zenék felé, nem sokára majd például Earth, Wind and Fire egy 99-es átdolgozással. Most viszont itt van Olivia Dean, ez pedig a So Easy. Jó reggelt és jó utat!

0: percek a Sunshine FM-en.
1: A funkcionális tréning egyik legfontosabb kérdése, mire tudjuk használni azt az erőt, amit megszerzünk. A mindennapi életben nem izolált izomcsoportokat használunk, hanem felállunk, lehajolunk, emelünk, cipelünk, fordulunk, egyensúly. A funkcionális edzés ezeket a mozgásokat próbálja fejleszteni. Egyszerre dolgozhatunk az erőn, az állóképességen, a koordináción és a stabilitáson. Ezért nem feltétlenül az számít, hogy mekkora súlyt tud megmozgatni, hanem az, hogy mennyire kontrolláltan és hatékonyan tudsz mozogni. Az erő akkor igazán hasznos, ha a hétköznapokban is használni tudjuk.
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Fenntartaná a rezsicsökkentést a kormány. Október 1-től ismét a gyermekvédelem irányítja a javítóintézeteket. Újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyben. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Fenntartaná a rezsicsökkentést a kormány, erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter beszélt kedden a parlamentben. Hortai Olivér fideszes képviselő a lakossági gáztarifák jövőjéről és az orosz energiahordozók kiváltásának költségeiről kérdezte a tárca vezetőt. Kapitány szerint a kormány kedvező áron szeretne földgázt beszerezni, emellett növelni az energiatárolást és a hazai energiahatékonyságot is. A miniszter korábban azt mondta, a tervek szerint 2027. októberére Magyarország orosz gáz nélkül is biztosítani tudja ellátását. A lakossági árakról most úgy fogalmazott, mindent megtesznek a rezsicsökkentés fenntartásáért. Halálos késelés történt egy esztergomi munkásszálón. A rendőrség szerint vasárnap éjjel egy 19 éves férfi ittas állapotban szóváltásba keveredett lakótársával. A vita után visszament a szobájába. A sértett azonban követte, ekkora gyanú szerint egy 20 cm-es késsel megszúrta azt. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a férfi életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni. A támadó elmenekült. A rendőrök és a közterület felügyelők azonban fél órán belül elfogták egy közeli utcában. A bíróság most elrendelte a letartóztatását. A tervezetnél korábban megkezdődhetett a Debrecenben gyártott BMW iX3-as átadása az Egyesült Államokban. A hivatalos amerikai rajt szeptember 25-ére volt kitűzve, egyes kereskedések azonban már korábban átadták az első autókat az erős kereslet miatt. Közben Európából mintegy 100 000 megrendelés érkezett az elektromos modellekre, emiatt a BMW debreceni gyára szeptemberben két műszakról három műszakra állt át, így már gyakorlatilag éjjel-nappal folyik a termelés. Az összes jelenleg készülő iX3 Debrecenben gördül le a gyártósorról, így az amerikai piacra szánt autók is innen indulnak tovább. Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javítóintézetek. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. Október 1-től az Aszódi, a Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai intézet ismét a gyermek- és ifjúságvédelemért felelős tárca irányítása alá kerül. A kormány 3 év alatt összesen 3 milliárd forint többletforrást biztosít a rendszer fejlesztésére. Az intézkedés előzménye a Szőlő utcai javítóintézetben feltárt súlyos visszaérések ügye, amely után a javítóintézetek irányítása átmenetileg a büntetés végrehajtáshoz került. Újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyben. Az országgyűlés sürgős eljárásban 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az egészségügyről és az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosítását. A változás az orvosokat, fogorvosokat és egészségügyi szakdolgozókat is érint. A kötelező orvoskamarai tagságot még 2023-ban szüntették meg, most azonban visszaállítják azt. Az elfogadott szabályozással az egészségügyi tevékenység végzéséhez ismét szükség lesz a megfelelő szakmai kamarai tagságra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 384, az euró 365 forint, az angol fontért 423, az amerikai dollárért pedig 316 forintot kell fizetni váltáskor. Ma is folytatódik térségünkben a hűvös, változékony időjárás, ezért jobb, ha van nálunk esernyő. Napközben több felé kialakulhat eső, zápor, csak rövidebb napos időszakok lehetnek. A szél többnyire mérsékelt marad. Délután 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Martin Garrix újdonsága, Ed Sheeran-nel, ez volt a Repeat It, 7 óra 41 perc van, megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Jó reggelt, Laci, nagyon régen rollereztünk, úgyhogy ideje megint belevágni ebbe a történetbe. Nem Magyarországon történt az eset, de elrettentésnek egyébként tökéletes. Szerencsére baleset nélkül zárult az a kiruccanás, amelyben egy 22 éves srác vezetett egy rollert, mögötte állt egy nő, és a karjában még egy kisgyerek is. Tehát így hármasban szelték a román utakat, és igen, forgalomban így vettek részt.
1: Mi ebben a különleges?
0: Hát az, hogy az a kisgyerek az így ránézésre is legfeljebb egy éves lehetett.
1: Ez bármelyik ilyen kínai vagy távol-keleti helyen megnézed, hogy hogy mennek a robogókkal, és nagyjából úgy néznek, hogy előlül az apa, középen a gyerek beszorítva az anya és az apa közé. Jó esetben van rajta egy ilyen hám legalább, hogy ne hagyják el menet közben, és még hátul esetleg vagy ott figyel a kutya, vagy viszik a cuccot a piacra, felpakolva néhány ilyen más zsákban, elő meg még esetleg egy szénakazal is, vagy nem tudom, még, tehát ami még ráfér. Tehát ilyen ott bevett szokás ez. Nyilván.
0: Hát akkor Kínából indult a horror karaván elnevezés.
1: Ez így van. Igen.
0: A román horror karaván az igen, amúgy kínai.
1: Igen.
0: Na igen, amúgy is a románok szeretik mindent összepakolni, meg felpakolni.
1: Igen. Egyébként nagyon kontrasztos, amit látsz, mert a Magyarország utakon azt látod tényleg ezek a horror karavánok. Nagyjából ez jellemző. Ha kimész Romániában, akkor meg azt látod, hogy egyébként viszonylag biztonságosan vezetnek. Nagyobb tempóval, tehát az a tájékoztató tábla, ami ugye a sebesség határokra figyelmeztet,
0: az a
1: gördeszkásokra meg a rolleresekre vonatkozik, igen, tehát ők ezeket úgy kevésbé veszik figyelembe, hát főleg a kamionosok, tehát ők mennek, ahogy tudnak, beállítja a tempomatot, és neki mindegy, hogy most lakott terület vagy lakott területen.
0: Mindegy,
1: hogy
0: így van.
1: Az a 90, az tartja.
0: Az mindegy, hogy szerpentinen megyünk, kanyar van, éles, igen, jobb.
1: Viszont hozzáteszem a másik véglet, hogy többször tapasztaltam azt, hogy utolértem mondjuk egy emelkedőn egy kamiont, és akkor jelezte, hogy egyébként záróvonal van, de félrehúzódik és elenged, vagy jelzik előre, hogyha rendőrt látnak, ott még mindig ez a kiállós típusú rendőr van. Tehát, hogy a pisztollyal kiáll és méri.
0: A low budget.
1: Igen, sok helyen ez megy. Raktak ki rengeteg ilyen villogó 30-as táblát, meg mindenfélét a gyalogátkelő helyen, iskoláknál.
0: Csak a külföldieknek szól.
1: Szó szerint.
0: Mert aki én voltam
1: az egyedüli, aki mindig megálltam, satúfék, mondom, nehogy itt mérjenek be, jaj, nehogy, és akkor a fenekembe meg jött a kamionos, és akkor már láttam, hogy menjen már, hát ez nem azért van az a 30, hogy 30-al menjünk, úgyhogy vannak ilyenek, hát most már akkor ezek szerint a rolleren is hárman?
0: Hárman, aha, igen, hát a kisgyerek, mondom még egyszer, a kép alapján körülbelül egy éves lehet, és végül is a kamerafelvételt azt elküldték a rendőrségnek, mert egy menetrögzítő kamera rögzítette, lenyomozták őket, 170 ezer forintnak megfelelő forintot kellett befizetni büntetésképpen, szerencsére baleset nélkül megúszták ezt az egész esetet. Egyébként mikor legutóbb...
1: Hogy tudták őket beazonosítani, hogyha nincs rendszám meg semmi?
0: Fogalmam sincs.
1: Tehát, hogy annyira ismerték őket, mert hogy például nagyon érdekes...
0: Visszaesők.
1: Igen, Magyarországon is van egy sofőr, egy piros F-Astra Cabrio, akit most már a budapesti autósok közössége kb. 5-ször vagy 6-szor filmez le különböző veszélyes szituációban, hogy rendszerint a 5-ből 4-szer az, hogy átmegy a piroson. De nem úgy, hogy éppen előtte vált pirosra, hanem piros a lámpa, állnak az autók, ő odagurul, szétnéz, majd átszáguld a piroson. Tehát ez a, ha szétnéz. Rosszabb esetben nem néz szét. Most például egy autós elég kihajtott, aztán az nem akarta beengedni, erre kiszállt, ütötte az autónak az oldalát, majd ment tovább. És hát ilyenkor pont a szakértők azt mondják, hogy felmerül a pszichológiai alkalmasság kérdése annál, aki ennyire ingerült, ennyire agresszíven vezet, és ennyire fittyet hány a szabályokra. 4 eljárás már biztos, hogy indult ellene, rendőrségi eljárás, most megkezdődik az 5. És a kérdés az, hogy a bánatba vezet még mindig?
0: Nem, igen, a kérdés az, hogy hogyan nem lehet tőle teljes mértékben megvonni ezt a... Az a baj, hogy a jogosítványt elveszik, persze, nyilván, akkor is fog tudni vezetni, de hogy meddig fogja ezt tenni, amíg tragédia nem történik?
1: Igen, és
0: aztán attól tartok, igen.
1: Igen, volt egy másik autós is, akiről szintén már több felvétel készült, és akkor tegnap pont néztem ezt a videót, hogy ott is áll a sor a piros lámpánál, mindenki kanyarodna balra, de nyilván, amikor sárgára vált, átment három autóhoz, többi nem, ő ott állt a sor végén, fogta, végig előzte az egész sort, majd azzal lendülte, balra bevágódott és bekanyarodott. És ezt megcsinálta több helyen is, többször is. Úgyhogy vannak érdekesek idehaza, és nem is kell Romániába menni, hogy ilyen csodákat lássunk.
0: Igen, és az a baj egyébként, hogy sajnos az élet annyira igazságtalan sokszor, hogy amikor van egy ilyen ember, akkor és balesetet okoz, akkor sajnos sok esetben ugye a vétlen az, aki elszenvedi ezeket a tragédiákat. Na, mivel adásban vagyunk, így ugye na, jobban nem tudom kifejteni azt, amit szeretnék mondani, de szerintem mindenki érti azt, hogy mi történik. Na, visszatérve Romániára, nagyon régen jártam ott, akkor még nem voltak kiépülve autópályák. Én számomra döbbenet volt, hogy 70-80-nal mennek kanyargós falusi utakon, úgy, hogy a háztól méterekre mennek el, a ház mélyebben van néhány méterrel.
1: Ez
0: a kamion
1: most is így van.
0: Felette megy el.
1: Ezért motoros paradicsom. Mert hogy egyébként autópálya most is viszonylag kevés van, és ezért az országutakon mész, viszont azt hozzá kell tenni, hogy parádés minőségű az országútjaik. Tehát tükörsima, bárhova mész, nagyon kevés hely van. Hát mentem valami 8-900 kilométert, és abból volt körülbelül egy 20 kilométeres szakasz, ami rossz volt. Az összes többi pedig tényleg azt kell, hogy mondjam, hegyi út. Volt, hogy egész nap nem találkoztam, szerintem két emberrel, aki arra jött, de az is tökéletes állapotú volt. Biztos vannak persze rosszabb utak is, de az országutakat nagyon rendbe rakták. És tényleg jó állapotú. Autópálya építés meg több helyen is zajlik jelen pillanatban, de ahhoz, hogy eljuss mondjuk messzebbre, azért hát Kolozsvár környékén kezdődik egy pici autópálya szakasz, ha jól tudom, utána lefelé. Dél-Romániában ott már vannak, de itt a fenti északi régióban egyáltalán szinte semmi. Úgyhogy hát maradt az, amit hogy falu, és nem értem, hogy 140 kilométer és 4,5 órát tervez nekem a GPS. Hogy a bánatban? Hát mennyivel fogok menni? Ja, hát úgy, hogy az egyik falu véget ér, és kezdődik a következő. Tehát így igen, egymásba érnek. És ezért ő azt számolja, hogy 50-nel fogsz menni, és nagyjából úgy érsz oda.
0: De hát ha 50-nel mész, a kamion beletol a nappaliba.
1: Igen. A motoros cimborán mesélte, hogy őt már annyira frusztrált egy idő után, hogy ilyen még nem volt, hogy motorral megy, de letolja egy kamionos az útról, csak azért, mert ő próbálta tartani a 65-öt a lakott területen belül, de még az is kevés volt, hogy már egy idő után inkább lehúzódott és megállt, mint aki pihen. Azt mondja, olyan ciki volt, hogy elsuhantak, hogy belenéztem a tükörbe, és 8 kamion követett, azt mondja, hát inkább menjenek. Volt ez az, nem is tudom, Spielbergnek volt ez az üldözéses.
0: Terminátor 2-ben volt
1: abban
0: ilyen.
1: Abban is, amikor a kamion üldözi, meg a Párbaj című film, és akkor abban is az van, hogy egy kamion üldöz egy autóst. Hát ő is így érezte, hogy megálltam és úgy tettem, mint aki így nézegettem a láncot, meg a többit, hogy nincs valami baja, valami, mintha, de hogy azért mentem lassan, nem azért, mert béna vagyok.
0: De mindegy, onnan indultunk ki, hogy a rollerezés, ugye, hogy mennyire veszélyes, főleg akkor, hogyha hárman is állnak rajta, a gyerek az egyikük kezében, úgyhogy ilyen hajmeresztő dolgokat ne tegyetek. Viszont azért a jó idő még adott ahhoz, hogy egy darabig lehet rollerezni, remélhetőleg nem szenvedtek balesetet.
1: Mennyit bír ki amúgy súlyként egy ilyen roller?
0: Hát szerintem
1: ez már nagyon a tűrés határ környéke lehetett, mert
0: figyelj, most így ránézése, mondjuk a csaj 50 kiló.
1: Ja, hát akkor nem volt olyan.
0: Igen, a srác legyen 80-100 gyerekkel együtt, hát a gyerekkel együtt mondjuk itt 140 kiló az lehet. Szerintem ezek 120 kilóra vannak talán.
1: Na, hát de nagyjából, mert azért szerintem 140, de biztos túlméretezik egy picit, de ez már nagyon feszegette a határokat. Tehát ott a végszegény.
0: Ott középen hajlik.
1: Szegény kis kerék meg gumi. Micsoda nyomás volt ott.
0: Jó, vigyázzatok egymással, hallgassatok közben jó zenét, itt van a The Bieber Sorry című dala. Hát azóta is eltelt, vagy 13 év, de kiszámolja. Jó reggelt és jó utat!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTERN fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
6: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Vibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Vibatika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
7: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
8: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
9: Szép reggelt, jó utat! Nézzük, mi történik Debrecenben, a vonal végén Horváth László gépjármű szakoktató. Mirel érdemes tudniuk a járókelőknek, a forgalomban résztvevőknek? Szervusz!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hát a szokásos Böszörményi úttól a Nádor utcáig az aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv járható, és ott most már minden keresztezővésben rendőrök irányítják a forgalmat, tehát ők segítik át a forgalomban résztvevő embereket. A város egész területén ugye nedves úton közlekedünk, és több kocsanásos balesetet tapasztaltunk már ma reggel is, tehát ezt kalkuláljuk be a mozgásunkba, ugye a megváltozott útviszonyokat, mert hatalmas a forgalom. Különösen a bejövő útszakaszokon, a Józsáról, a 35-es számon, a 47-es számon, a Homokkerti felüljárónál, de az iskolák környékén óriási forgalomban közlekedünk lépésben, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást és balesetmentes közlekedést.
9: Nagyon köszönjük, jó utat!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
11: Átmenetileg nem kaphatnak építési engedélyt egyes otthonstart projektek. Megkezdte a próbagyártást a debreceni CET üzem. Meghosszabbították a jelentkezést az idei TESZED akcióra. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
11: év végéig nem kaphatnak építési engedélyt azok a kiemelt otthonstart lakásberuházások, amelyek még nem rendelkeznek ilyennel. Az országgyűlés ugyanis elfogadta az erről szóló törvénymódosítást, a már kiadott építési engedélyeket ugyanakkor nem vonják vissza. A kormány azzal indokolja a lépést, hogy a korábban tervezett nagy lakásépítéseket össze akarja hangolni az új lakásépítési programmal. A nyilvánosságra került összesítés szerint 33 kiemelt projekt mintegy 20-25 ezer lakás megépítését jelentheti. Ezek közül korábban 9 rendelkezett építési engedéllyel. Elindult a próbaüzem a CATL debreceni cellagyárában. A kínai vállalat közlése szerint szeptember 21-én és 22-én megkezdték a próbagyártást, amelynek célja a berendezések és a gyártási folyamatok beállítása, ellenőrzése és optimalizálása a sorozatgyártás előtt. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal a használatba vételi engedély kiadása előtt rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett. A CATL szerint a korábban feltárt hiányosságokat megszüntették. A cég azt is közölte, hogy a próbaüzem alatt folyamatosan figyelik a munkavédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi adatokat. Több mint 9 millió forintot loptak el egy 74 éves férfitől polgáron. A rendőrség szerint az elkövetők ismerték a nyugdíjast és tudomást szereztek arról, hogy nagyobb összegű készpénzt tart otthon. A gyanú szerint felkeresték a férfit, elterelték a figyelmét, majd magukhoz vették a pénzt. A menekülést is előre megtervezték. A rendőrök rövid időn belül elfogták a három gyanúsítottat. A nyomozás során csak nem 3 millió forintot egy falba vájt, rejtett széfben találtak meg. Új közösségi teret és tanulósarkot adtak át a Debreceni Egyetem gyógyszertudományi karán az ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék fennállásának 15. évfordulóján. A Teva Gyógyszergyár ZRT támogatásával kialakított Teva Green Zone kényelmes tanulási és közösségi lehetőséget biztosít a hallgatóknak. Az egyetem és a gyógyszergyár másfél évtizede működik együtt abban, hogy a hallgatók már tanulmányaik alatt gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek az ipari gyógyszergyártásról. Új lakásbérbeadási rendeletet fogadott el a közelmúltban Debrecen közgyűlése. A változások az önkormányzati lakások bérbeadásának és a lakáshoz jutás feltételeinek több elemét is érintik. A Civisház ZRT külön elérhetőséget biztosít most azoknak, akik az új szabályokról, a lakásigénylésről vagy az aktuális pályázati lehetőségekről szeretnének tájékozódni. Az általános kérdésekkel az 523-202-es lakásigényléssel pedig az 523-174-es telefonszámon lehet érdeklődni. Meghosszabbították a regisztrációt az idei Teszed országos hulladékgyűjtési akcióra. A nagy érdeklődés miatt a koordinátorok és az önkéntesek szeptember 27-én éjfélig, illetve az eszközök rendelkezésre állásáig jelentkezhetnek. Az ország egyik legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12 és 18-a között rendezik meg. Csatlakozni koordinátorként vagy önkéntesként lehet a szelektálok.hu oldalon. Ezek voltak a térség hírei. Én Szűcs István voltam, és hamarosan várom Önöket a legfrissebb információkkal.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
11: Ma Debrecen környékén többnyire felhős, időnként csapadékos időre készülhetünk, több helyen előfordulhat eső vagy zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó utat, bízunk benne, hogy mostanra a csúcsforgalom azért alább hagyott, ugyanis nagyon sokan írtak azzal kapcsolatban, hogy például Nyíregyháza belvárosában is káosz volt, és hát egyes kereszteződéseket a hosszú feltorlódott sorok azok tulajdonképpen elzártak, és hát éppen ezért káosz alakult ki. Közben Anitától tudjuk, hogy Nyíregyházan a temetőnél rolleres baleset történt, nem is olyan sokkal ezelőtt, a rendőrök már a helyszínen vannak, intézkednek. Na de Debrecenben is van mire odafigyelni, ugyanis például a Böszörményi úttól a Nádor utcáig több rövidebb szakaszon is dolgoznak az útépítők, és mostanra minden egyes kereszteződésben rendőri irányítás mellett haladhat a forgalom.
2: Úgyhogy... de az lesz még szép. Tehát a rendőri karrierzéseket szerintem akkor tudja az ember leginkább, amikor a vizsgára készül, és ott ilyen ábrákon mutatják. De a valóságban ez teljesen másképp van. Tehát ez a hátam mögött mutatok, jobbra mutatok, keresztbe állok, feltartom a kezem, mi, melyik, mit jelent, hogy, de hát annyira egyszerű, amikor meg odamész, és a rendőr már rád mutat, és mutatja, hogy jöjjön már, jó ember.
1: Egyébként igen, tehát, mert amúgy ilyen karrierzés nincs benne. De már ugye a rendőrnek is elszakad a célna, és azt mondja, hogy...
2: profin csinálják.
1: De amúgy nagyon ügyesek, az tény.
2: Nagyon.
1: Amikor legutóbb rengeteg rendőrrel találkoztam, azt meséltem, hogy Nyíregyházán vasárnap éjszaka, ugye, hogy véget ért a foci meccs, és utána szerintem azt a vonulást biztosíthatták. De nagyon érdekes dologgal találkoztam, mert Nyíregyházán a Kert utcán álltam a lámpánál, megérkezett egy motoros rendőr, aki beállt a kereszteződésbe, de úgy, hogy igazából olyan nagyon nem tartott fel senkit. Elkezdett szirénázni, és álltam a lámpánál, zöldre váltott a lámpám, és nem igazán tudtam, hogy amúgy ő most mit szeretne ott. Nem állt elém, nem tartott fel, de mégis félve indultam el. Aztán, ami miatt még félve indultam el, hogy az előtte vagy a szembe lévő sávból, akiknél piros volt, többen is bekanyarodtak. A rendőr ott áll a kereszteződésben, a motoros rendőr. Ezek meg mennek át a piroson, kanyarodnak befele, úgyhogy nekem már zöld van. Tehát ott úgy mentem át óvatosan a kereszteződésre, hogy folyamatosan néztem a tükröt, hogy utána jön a rendőr, vagy most...
2: Nem
1: most
2: tudtad, hogy most a rendőr kell figyelni, vagy a lámpát.
1: Igen. És nem értem, hogy ők honnan vették a bátorságot, hogy hárman, négyen is a piroson fordultak be balra előttem egy nagy kereszteződésben. Na mindegy, úgy voltak vele, hogy át a rendőrnek most úgyis más a dolga, hogy nem jön utánunk.
2: Igen, hát ez előfordul. Viszont egy nagyon jó kis videót láttam rólad, és meg lehet nézni egyébként a rádiónknak a közösségi oldalán. Tegnap Váci Zoli volt soron, mert hogy kitalálták maráik, hogy ilyen letámadásos módszerrel különböző kérdéseket tesznek fel, kicsit kompromitáló, kicsit kevésbé kompromitáló, és hát rengeteg érdekességet meg lehet tudni a műsorvezetőkről. Te kezdted ezt a sort, hát a véget tetszett a legjobban. Kit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre, mire a válasz Norbit. És miért? Hogy ott hagyja.
1: És ott hagynám.
2: Igen. Úgyhogy parádés kérdések voltak Váci Zolitól is, mikor megkérdezte Mara, hogy mit csinálsz, amikor nem látják a hallgatók, mit, hát az orromat túrom. Tehát ez hihetetlen. Nyilván ezek viccek.
1: Dehogy viccek, hát te nagyon is vagy
2: ide komolyan. Nem igaz, mert Váci Zolit láttam már, mit csinál, amikor nem a körmét rágja olyankor.
1: Nem, azért jó rádiózni, mert az embernek végre van egy olyan helye, ideje, pillanata az életében, amikor túrhatja az orrát kedvére, mert senki nem látja.
2: Nem, a kocsiban szokták ezt csinálni. Egyébként azt hiszik, hogy senki nem látja.
1: Csak és ott
2: az,
1: nem igaz.
2: Az a sok ablakot körbe, az meg azért van szerintem direkt, hogy lássa mindenki. Egyszer megfigyeltem egyébként, hogy egy vezetés közben felveszed a szemkontaktust a szembe jövővel, és nem az utat bámulod, vagy ilyesmi, hanem ülsz a lámpánál, és mondjuk nézed az autókat, motorok, rád fognak nézni, bármilyen hihetetlen, de 10-ből 6-szor észreveszik, hogy miért néznek a szomszéd autóból.
1: Nagyon fura. Én is volt, hogy elgurultam valaki mellett, és átnéztem, és ő is átnézett.
2: Igen.
1: De úgy, hogy épp, hogy még nem látta, hogy én átnézek, mert gurulás közben nézegettem.
2: Ez a hatodik érzék. Tehát, nem, hogy nem is az ember megérzi, hogyha ha figyeli. Szóval ezeket a videókat megnézzék, meg hallgassák a hallgatók a közösségi oldalunkon, mert hogy folytatódik ez a sorozat, és mindenkiről megtudhatnak majd egy-két érdekes dolgot.
1: Veled volt már ilyen felvétel?
2: Nem volt, és rettegve jövök be, mert kérdezték, hogy kivel, mikor lesz, adtatok időpontot, hogy mikor értek rá. Én beírtam, hogy nekem bármelyik reggel jó. Na, ezzel láttam, hogy megoldottam a problémát, mert bármelyik reggel nem fog ide bejönni bárki. Tehát, hogy inkább alszik. Majd egyszer. Úgyhogy érdekes, és sok gondolkodási időtök nem volt. Tehát gyakorlatilag csípőből azonnal válaszolni kell.
1: Hát egyébként attól lesz jó az egész, mert ugye akkor lesz ilyen improvizatív. Na most nyilván ezeket össze lehet vágni, meg lehet rövidíteni, meg nekem is volt olyan, amikor kérdeztem arra, hogy ki az előadó, akitől menekülök. Aztán hirtelen úgy nem tudtam, hogy kit mondjak, mert nagyon sok van. Úgyhogy így GVM-re esett a választás, de ott is ugye rövidebbre vágta, azt mert elég sokáig gondolkodtam rajta. Uh-huh. De nyilván ez attól lesz igazán jó és életszerű, hogy igen, azonnal válaszolsz rá, ahogy éppen az első gondolatod
2: adja. Hát Zolitól is ezt kérdezte, hogy van-e olyan szó, amit nem tud kimondani, vagy és mondta, hogy nincs olyan, akkor sokáig gyakorlom. Hát én így vagyok ezekkel a zeneszám címekkel meg előadókkal, amiket te így ledarálsz ilyen sorozatban, és akkor én meg így hallgatom, hogy miről beszél egyáltalán, magyarul mondja, vagy mi baja van? Tehát, de már néha magyar előadóknál sem értem, ez a magyar előadó, hát GVM, meg a többiek, már új magyar a nevük, nem az van, mint régen volt, hogy bikini. Tehát azt úgy meg tudtuk jegyezni.
1: Hát a bikinit főleg.
2: Igen, meg Republik, meg Sandy.
1: Igen, vagy meg Monokini, meg ilyenek.
2: Igen, de most már mindegyiket feldolgozták, meg már van egy rakás, ilyen, hogy hívjátok ezt, szakmai feat, vagy nem tudom, ilyen vendégelőadó, meg stb.
1: Úgyhogy, hát már persze mindenki mindenkivel.
2: Igen. Most pont nincs olyan hosszabb címünk, úgy látom, amit kerestél. De jó volt a kis videó, úgyhogy innen indultunk, hogy érdemes majd ezeket böngészgetni és nézegetni, egy kicsit talán többet tudnak meg a rádió hallgatók is a műsorban.
1: Na, de azt mondjad akkor, hogy akkor végül is veled mikor lesz ilyen videó?
2: Nem tudom, hát amikor én attól félek, hogy majd egyszer pénteken, amikor ő is adásba jön, akkor majd egyszer csak így megjelenik, odadugja az orrom alá a mikrofont, meg a kamerát, csak szóljon elő, a hajamat be tudjam lőni.
1: De amúgy nagyon jól felkészült rá, mert személyre szabottan állította össze. Velem 4, 5 vagy 6 videót is felvettünk ott egy óra alatt.
2: Komolyan?
1: Még most csak egy került ki ezek közül. Megjelent több oldalnyi A4-es papírral, és akkor, na azt mondja, mihez van kedved? Hát mondom, menjünk sorban. Aztán úgy jártuk be tulajdonképpen a rádió összes helyiségét, hogy minden egyes videó más szögből, más kamerállal.

0: amikor megkérdezték, hogy minek a rövidítése a WC, nem tudta egyikőjük sem, és mondta, hogy...
1: World Championship. Ne,
0: azt mondta, hogy biztos, hogy azzal kezdődik, hogy woman. A dupla V az a woman-t jelenti. Úgyhogy azt a WC-t csak nők használhatják ezek szerint. Úgyhogy water closet, csak szólok, hogyha esetleg valaki nem tudta volna. Tehát, hogy ez annak a rövidítése, hogy ez a vízöblítéses WC-nek. De gyakorlatilag mindennel, hát voltak átverős kérdések nyilván, de volt...
1: De ezeket ilyenkor nem megjátszák?
0: Nem. Tehát volt, ami becsapás volt. Tehát tényleg ott voltak hárman, és akkor mondták, hogy hányan vannak most a táborban. És mondta, hogy összeszámolt a 15-en. És mondta, hogy nem, most a táborban csak 12-en vannak, mert 3-an itt vagytok. Tehát, hogy volt olyan, amit én is megettem. Tehát azt mondtam rá, hogy tényleg, hát ez becsapás. De mondjuk, ami viszont nem volt egy bonyolult, hogy van 5 alma, ha 2-t elveszek, akkor hány almám van? Nem az, hogy marad, hány almám van? Hát nyilván akkor 2 almád van, mert 2-t vettél el. És akkor ő rávágta, hogy 5. Tehát, hogy szóval nem egy ilyen, arra jó, hogy így hátradőlsz, így nézed, és akkor
1: folyik a nyálad.
0: Ezzel hozzá valami chipset, vagy nem tudom mit, és akkor úgy megvan. És mondom, azzal indult az egész, hogy ő nem érti, hogy miért nézik szőke lánynak. Hát ha, részben lehet emiatt.
1: Ha az agyamból szeretnék agysejteket elvenni, rövid idő alatt, úgy, anélkül, hogy alkohollal rombolnám, akkor ezeket a tévéműsorokat
0: azért néztem csak bele, megmondom őszintén, mert nem nagyon ismertem. Régen azért, akik a celebek voltak, akik ott részt vettek, azoknak azért a 90%-át ismertem. Most meg fordítva van, talán egyet-kettőt ismertem így, hogy kik ott. Megmondom őszintén, ilyen influencer meg ebben a világban annyira nem vagyok otthon. Hogy
1: Lati, csak hogy legyen egy jó hírem, legyen az büszkeség számodra is, mert én nagyon büszke vagyok arra, hogyha valaki nem ismeri a celebeket. Na. Az azt jelenti, hogy nem követi őket, az azt jelenti, hogy teljesen más dologgal foglalkozik, hát ha azzal, hogy önmagát építse, előre juttassa, hát hogy tőlem is, mikor kérdezik, hogy tudtad, hogy ez meg ez? Mondom, nem tudtam, de nem is tudom, hogy kiről van szó. De hogy ne tudnád? És akkor kiderül, mikor másokkal beszélgetek ezekről az állítólagos celebekről, akkor kiderül, hogy fogalmam sincs, hogy kik ezek. Uh-huh. És én olyan boldog vagyok ettől.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: Engem olyan jól esik, hogy nem tudom, hogy
0: én kik. Én sem tudtam. Aztán átkapcsoltam egy másik csatornára, ott meg összeházasodtak így első látásra, vagy látatlanban.
1: A gazda?
0: Nem igen, a gazda.
1: Meg a nagy ő.
0: Nem is
1: már
0: a nagy ő.
1: Is összeházasodhatnának.
0: Ez már mind megvolt. Igen, nem, ez most a szerelem első látásra, olyan mi házasság első látásra. Házasság, igen. Mert olyan létezik, hogy szerelem első látásra. Itt rögtön anélkül, hogy ismernék egymást, egy ilyen szakértői bizottság összead két embert, vagyis hát ők kimondhatják, hát, hogy nem. Igen,
1: ez nem.
0: Hát nagyjából az, hogy a szülők összeadták, és akkor belenéztem, hogy milyenek ezek a párkapcsolatok, meg hogy zajlik. Nyilván ott nagyon hamar kiderült, hogy itt azért a forgatókönyvet nem ők írják, hanem meg van írva. Tehát, hogy itt most konfliktus kell, itt most ezt kell csinálni, itt most azt kell csinálni, némelyik nagyon kilóg a lóláb, hogy ilyen mesterkélt. Hogy amúgy látszik, hogy tök jól ellennének, de csavarjunk rajta egyet. Mi lenne, ha most lenne egy konfliktus? És akkor
1: igen, és sokszor sajnos annyira bagatell a párbeszéd is, meg a dramaturgiai rész is, hogy érzed azt, hogy ez nagyon rá lett játszva,
0: igen,
1: nagyon meglep.
0: Viszont ezt látod mindenhol most a közösségi oldalak, és az emberek kommentelnek is. 200-300 hozzászólás van, ahol szidják az egyik felét abban a résztvevőnek, hogy olyan milyen szemét, és pedig az a lány, és az a fiú, és mit csinált vele, és hogy bánik vele, hogy beszél, stb. Nem kell mindent elhinni, amit látunk.
1: Persze, hát és ezt sok esetben én is annak idején megettem, mikor voltak olyan műsorok, ahol a nyerőpáros, vagy a hasonló dolgok. Kiderül egyébként, hogy amúgy alapvetően nem annyira mocsok az ember, mint ahogy ott előadta magát, de abból, ahogy viselkednie igen. kellett, nagyon szép dolgokat tudott venni.
0: Ha már ezt mondtad, igen. A nyerőpáros például abban részt vett annak idén Zámbó Krisztián meg a Zsuzsika nevű a párja. Hát két olyan cuki ember, már én élőben, amikor most találkoztam velük, sose gondoltam volna, de mondjuk a Zsuzsika egyébként ebben a műsorban is olyan szimpatikus volt, tehát a párja.
1: Most rájuk annyira nem emlékszem.
0: Mindegy, majd rákeresett, de hogy láttam őket egy-egy fellépés alkalmával, hogy viselkednek egymással, és hogy az a lány egyébként az nagyon a keze alá dolgozik Krisztiának, mert tudják, hogy ebből élnek, és ebből van a bevételük, stb. És tényleg megy, csinálja a videókat, készíti a fotókat, hozza a hangosítószettet, felteszi a mikrofont, bekapcsolja, erősítő, stb. Tehát, hogy ilyen azt kell, hogy mondjam, hogy nem az a csillogás-villogás, amit egyébként gondoltál róluk, hanem megy és csinálja és dolgozik.
1: Igen, mosok, főzök, takarítok, meg technikai hátteret biztosítok.
0: És még ezt is el tudom képzelni, hogy egyébként azt is megcsinálja. Úgyhogy vannak azért ilyen pozitív

0: pozitív dolgok is.
1: Ne dőljetek be annak, amit a tévében láttok.
0: Így van, és onnan indult a beszélgetés, hogy ne dőljetek be annak, hogy amit majd Gabiról láttak a videó. Mert az megvan vágva többször is.
1: Igen, túl sokszor is. 8 óra 25 perc van a sportvilágában, nem sokára elkalauzolnánk mindenkit, aki velünk tart. Néhány jó zenét követően tehát érkeznek a sporthírek. Itt van többek között addig is Bruno Mars.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt és jó sportolás. Mi történt a sportvilágában, Laci?
3: Hát szomorú hírem van a nyíregyházi fiatal focistáknak, de hát ők már ezt pontosan tudják, ugyanis nem kapnak fagyit. Történt a hétvégi Nyíregyháza Ferencváros mérkőzés után, hogy Bódog Tamás, aki egyszer már talán a Debrecen elleni, vagy pedig valamelyik rangadó után azt mondta a labdaszedő kisrácoknak, ha megnyerjük a mérkőzést, akkor kaptok tőlem egy-egy fagyit. Na hát a gyerek sok mindenre képes, de felejteni azt nem tud, úgyhogy a mérkőzés végén ott álltak szépen sorba, és rögtön közölték, hogy mester, akkor lesz fagyi. És a mester megjelent egy jégkrémes nagy hűtőtáskával, tele jégkrémmel a következő gyerekedzésen, meglepetés gyanánt, és vitte nekik a fagyit, mert az ígéret szép szó, és hogyha betartják, úgy jó, úgyhogy nagy boldogság volt. Jött a Ferencváros elleni mérkőzés, és hát a gyerekek rögtön ott álltak, hogy mester, ha nyerünk, egy fagyi, és akkor ő rávágta, hogy természetes, akkor jár nektek egy jégkrém, miután ez is megint egy fontos mérkőzés és rangadó, de nem sikerült nyerni, úgyhogy döntetlen lett. A mérkőzés végén aztán a gyerekek természetesen ott álltak a játékos kijárón, és kérdezték, hogy akkor a döntetlenért nem jár-e esetleg egy fagyi, azt mondta, hogy nem, viszont felajánlotta, hogy ha gondoljátok, akkor az egyik edzés végén kijöttök a felnőtt csapat edzésére, és futhattok majd a játékosokkal egy kört körbe a pályán, a levezető körnél. Hát a gyerekek boldogabbak voltak, mint a fagyival. Tehát, hogy nekik ez egy álom, hogy végre futhatnak együtt, és együtt edzhetnek. Elmondhatják magukról, hogy együtt edzhetnek a felnőtt csapattal. Meglátjuk majd, mikor kerül erre sor, de hát valószínűleg a héten vagy a következő napokban, miután most válogatott szünet következik, úgyhogy bajnoki nincs a hétvégén, de hát a többi csapatnál is nagyjából ez van. Van, aki kihasználja ezt az alkalmat, és hát még ahelyett, hogy levezetne, inkább megduplázta az edzések számát. Például a Nyíregyháza is ilyen, hogy napi két edzés szerepel a programban, és akkor azt mondták, hogy hétvégén úgyis szabad lehet majd pihenni. Van, aki meg egy picit azt mondja, hogy töltődjenek fel a játékosok itt ez alatt az időszak alatt. Valahol meg kell találni az egyensúlyt. Nyilván most hosszabb ez a válogatott szünet, úgyhogy van erre is alkalom. Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, az náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett, kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a helytetőn.
2: Na akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott.
3: Igen.
2: Legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
3: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliba ment, hanem a rendes utcai cipőbe, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom, mit a levegőt szippantotta be.
2: És Britney Spears rágulja is oda van rakva a sziklára.
3: Há, igen, tehát bámulatos, nem, hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta, nyilván egy kedvelt kiránduló hely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karban tartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt, és képzeld el,
2: és hogy... És várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
3: Azért meséltem ezt el, hogy hát, ha valakinek kedves, hogyha elmenni majd a Siroki várba, azért, mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé, ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Ó, mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvas bőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvas bőg és meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom.
2: Mennyire veszélyes?
3: Ez, igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató azelőtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
2: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medve előtt
1: menekült.
3: Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lillafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a Bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
2: utána jelennek meg? Ezek a
3: medvék, előtted? Tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
2: Ami egy medve elől menekült.
3: Érezd magad rosszul.
2: Nem, szerintem egyébként a Google keresés jelözményeidet leköveti a medve.
3: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki beöltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
2: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
3: Igen, kicsit más jellegű, de David Hasselhoff meg valószínűleg valahol jamaikában ott szívja a nem tudom micsodát, és éppen pihen a tengerparton.
2: A rakétát.
3: Igen, tehát, hogy ők helyet cseréltek, de jól áll Usain Boltnak egyébként ez a szerelés, és már tavaly is ott volt, meg a szervezők többször meghívták, hát annyira jól sikerült most idén a buli, hogy már az asztalon táncolt, illetve ott kurjongatott, hát nem tudom, hogy ilyenkor...
2: Úgy szokott lenni egyébként, mert én is láttam felvételt, egy barátom volt tavaly, vagy tavaly előtt, és akkor küldött videókat, fotókat, hogy ott táncolnak az asztalon.
3: Igen.
2: Több ezren vannak egy sátorban.
3: Meg nagyon sokan fekszenek innen a fűvön. Én megnéztem egy ilyen dokumentumfilmet, hogy mi történik egy-egy buli után, hát már haza nem mennek, hanem inkább ott kiterülnek, és akkor ott
2: kicsit
3: pihennek. Uh-huh. Igen, meg hát rengeteg cucc van. Sokan mondják, hogy nagyon drága lett idén, hogy olyan 5000 forint körül van egy liter sör, hogyha veszel egyet, de hát ha azt átszámítod, akkor egy fél literes korsó, mert nálunk egy fél literre számozott, meg literes korsóval szállnak, akkor 2500 forint, hát nagyjából hasonló árak vannak, akkor nálunk is már ilyen szórakozó helyek.
2: Nyilván nem bolti árat kell nézni.
3: Nem bolti árat, így van, de hogyha bemész egy kocsmába, vagy ilyesmi, akkor sok helyen vagy egy szórakozó, már itt is ilyen 2000
2: forint.
3: Persze,
2: meg nem magyar árakhoz van ez mérve. Tehát,
3: hát meg egy Oktoberfest, nem mész oda, hát annak megvan a hangulata.
2: Nyilván spórolni mész oda, vagy
3: igen.
2: Egy életben egyszer
3: szórakozó. De ha bemész egyébként a Münchenbe, és ott a belvárosban beülsz egy sörözőbe, akkor valamennyivel olcsóbb, de nem azért mész egy ilyen sörfesztiválra. Egyébként egyszer majd elmehetnénk, és onnan majd bejelentkezünk élőben, majd Bélának bedobom ezt az ötletet, hogy végülis München már a régió része hozzá.
2: Két korsó sör, és folyékonyan beszélünk németül.
3: Az biztos. Izraelben viszont, vagy az izraeli válogatott viszont Debrecenben lép majd fel, válogatott mérkőzéseken, Írország és Koszovó ellen a következő napokban, úgyhogy aki szeretne válogatott meccset látni a közelben, annak nem kell messzire menni. Az egyik szektort megnyitják, tehát a magyar szurkolók is vehetnek jegyet, de csak online formában, és nagyon fontos, hogy a Loki meccseire szóló bérletek, illetve VIP jegyek, bérletek, ezek nem érvényesek, tehát az izraeli szövetségtől online formában kell jegyet venni, helyszíni jegyértékesítés nem lesz. A hétvégén viszont lesz egy tenisztorna, Nyíregyházan a Jeszi emléktorna, Jeszenszky István emlékére, minden évben megtartják, ha jól emlékszem, most már a 11. alkalom lesz, férfi páros és vegyes párosban lehet indulni és lehet nevezni, egy nagyon szép gesztus, hogy az egykori tenisztársak emlékeznek Jeszenszky Istvánra, így lesz ez idén is.
2: Köszönjük, Laci, hogy erről beszámoltál, és most a sport összefoglaló után pedig irány a jó zenék.
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem nyúl a kormány a stratégiai üzemanyag készletekhez az árak csökkentéséért. A debreceni gyermekklinika három részlegét is országos elismeréssel díjazták. Újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyben. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem használja fel a kormány a stratégiai üzemanyag készleteket a dízel árának csökkentésére. Ezt közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Szerinte a cél az, hogy a magyarországi dízelárak ne legyenek magasabbak a régiós szintnél, közben azonban az ellátás biztonságát is meg kell őrizni. A tárcavezető úgy fogalmazott, egy hatósági ár visszafoghatná az importot, és akár üzemanyag hiányhoz is vezethetne. A kormány ezért a széleskörű árkorlátozás helyett célzott segítséget adna azoknak, akiknek erre leginkább szükségük van. A miniszter szerint szükség esetén további intézkedések is jöhetnek. Három részleg és családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A díjat a gyermekrehabilitációs osztály, a neonatális intenzív centrum, valamint a gyermeklélektani és pszichoszomatikus részleg érdemelte ki. Az elismeréssel azokat az osztályokat díjazzák, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek hozzátartozóik és egészségügyi dolgozók támogatására is kiemelt figyelmet fordítanak. A gyermekklinika Kelet-Magyarország legnagyobb gyermekellátó központja, ahol többek között meseterápiával, bűvészterápiával és támogató programokkal is segítik a gyerekeket és családjaikat. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és Marosvásárhely. A szerződést Papp László Debrecen és Sós Zoltán Marosvásárhely polgármestere írta alá szeptember 19-én az Erdélyi városban. A megállapodás többek között a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a turizmus, a sport, a környezetvédelem és a településfejlesztés területén erősíti a két város együttműködését. A tervek szerint az intézmények és szakemberek közötti tapasztalatcserét, valamint közös programok megvalósítását is támogatják. A határozatlan időre szóló megállapodás az aláírás napján lépett hatályba. Marosvásárhely tehát Debrecen 23. testvérvárosa. A tervezetnél korábban megkezdődhetett a Debrecenben gyártott BMW iX3-as átadása az Egyesült Államokban. A hivatalos amerikai rajt szeptember 25-ére volt kitűzve, egyes kereskedések azonban már korábban átadták az első autókat az erős kereslet miatt. Közben Európából mintegy 100 000 megrendelés érkezett az elektromos modellekre. Emiatt a BMW debreceni gyára szeptemberben két műszakról három műszakra állt át, így már gyakorlatilag éjjel-nappal folyik a termelés. Az összes jelenleg készülő iX3 Debrecenben gördül le a gyártósorról, így az amerikai piacra szánt autók is innen indulnak tovább. Újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyben. Az országgyűlés sürgős eljárásban 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az egészségügyről és az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény módosítását. A változás az orvosokat, fogorvosokat és egészségügyi szakdolgozókat is érint. A kötelező orvoskamarai tagságot még 2023-ban szüntették meg, most azonban visszaállítják azt. Az elfogadott szabályozással az egészségügyi tevékenység végzéséhez ismét szükség lesz a megfelelő szakmai kamarai tagságra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén többnyire felhős, időnként csapadékos időre készülhetünk, több helyen előfordulhat eső vagy zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.
1: 9 óra 15 perc van, és hát mostanra úgy érzem, hogy talán megnyugodtak a kedélyek az utakon, vételkörzetünkben, ugyanis eléggé mozgalmas, tartalmas lett a ma reggel, sajnos. Ugyanis például Nyíregyházán volt a temetőnél rolleres baleset, aztán volt az M3-as autópályán a 185-ös kilométernél Görbeháza térségében egy szalagkorlátnak ütközött kis teherautó, melyből két személy sikeresen ki tudott szállni. Rengeteg koccanásos baleset volt Debrecenből, úgyhogy mozgalmas volt ez a ma reggel mérlege egyelőre. De hogy jó hírt is mondjak, például Nyíregyházán az Orosi úton már megszűnt a forgalomkorlátozás, az út felbontással végeztek, az befejeződött, és hát úgy néz ki, hogy a csúcsforgalom is lecsengett. Amire érdemes tehát odafigyelni, hogy a 36-os főút az továbbra is teljes útzár alatt áll Salamonbokornál, a 338-as nyugati elkerülőnél lehet tehát Nyíregyházánál kerülni a Tokai út irányába, és ki lehet kerülni a lezárást. Aztán, ami még fontos, hogy Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás, ahol a körforgalom épül, és lassú haladás Nyíregyháza Nagykeló között is, ott ugyanis Nyíres tanyánál a nap 24 órájában jelzőlámpa irányítja a forgalmat, úgyhogy nagyobb menetidőre készüljetek. És fontos, hogy Debrecen területén, belterületén a Böszörményi úttól a Nádor utcáig több rövidebb szakaszon is dolgoznak az útépítők, a rendőri irányítás mellett pedig haladhat a forgalom. Mi pedig haladunk a jó zenékkel, itt van Ray, ez a Where's My Husband?

0: Csak jó zene, ez a Sunshine FM, 9 óra 32 perc van. Üzemanyagár változás mára úgy néz ki nem is lesz, úgyhogy a 95-ös benzin maradt 636 forintos átlagáron, a gázolaj 709. Na de az sem mindegy, hogy hol tankolunk, ugyanis helyenként azért még akár egy 50-60 forintos többletköltséggel is számolhatunk. Nyilvánvalóan persze az autópályán sokkal magasabbak az árak, de nagyon érdekes az, hogy például ugye a benzin esetében ez egy átlagára 636, ugyanis 600 körüli értéket is láttak már totemoszlopokon, de közel 700 forintosat is, úgyhogy azért elég nagy a szórás, érdemes azért megnézni azt, hogy hol tankoltok, főleg, hogyha nagyobb mennyiségben, nagyobb tételben rendszeresen teszitek. Ha lesz változás, akkor szólunk. Időjárás tekintetében sincs különösebb változás, a prognózis az marad, őszies ruházat esernyővel, bár azért a napsütés, amint ugye megmutatkozik, már is jobb lesz a hangulatunk, a kedvünk, és talán a hőérzetünk is, meg egy apró jó hír, hogy nem lesz front felettünk, legalábbis a mai napon semmiképp. Ma, amikor 18-19 fokot mérünk, a következő három napra is hasonló a jóslat, és legközelebb majd hétfő kedd környékére kaphatjuk vissza a 23-25 fokokat. Most pedig nem sokára zenével megyünk tovább, szóval tartsatok a Sunshine-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Csak egy reklám.
2: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A szuper Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
1: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ahogy annak idején hívtuk a Pipi zene 2011-ből, ez volt a Love You Like a Love Song Selena Gomez-től. 9 óra 50 perc van, úgyhogy friss hírek, információk nem is olyan sokára, 10-kor pontban, aztán utána Váci Zoli is belecsap majd itt a történetek lényegébe, jó zenékkel, sok-sok információval és jó hangulattal vár majd benneteket. Na de, hogy mi volt az előző 4 órában itt a keltetőben? Nézzük csak meg!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, az náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett. Kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a helytetőn.
0: De akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott.
2: Igen.
0: Legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
2: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliba, mert a rendes utcai cipőben, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom mit, a levegőt ezt szippantotta be.
0: És Britney Spears rágulja, és oda van rakva a sziklára.
2: Há, igen, tehát bámulatos, nem? Hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta. Nyilván egy kedvelt kiránduló hely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt, és képzeld el,
0: és hogy... És várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
2: Azért meséltem ezt el, hogy hát, ha valakinek kedves, hogy elmenni majd a Siroki várba, azért, mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé, ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Ó, mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőg és meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom.
0: Mennyire beszélés?
2: Igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondom, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató azelőtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
0: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medvelő
2: menekült. Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lillafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a Bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
0: utána gyerennek meg? Ezek a
2: előttem, tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
0: Ami egy medve elől menekült.
2: Érezd magad rosszul.
0: Szerintem egyébként a Google keresési előzményeidet leköveti a medve.
2: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki beöltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
0: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
2: Igen, kicsit más jellegű.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine
3: Sunshine.hu.
0: 6 perc múlva 10 óra, köszi, hogy velünk múlottátok a műsoridőt és a munkaidőt. Pörgessétek meg, legyetek kitartóak és gazdagok, egészségesek és türelmesek. Szóval ezekkel a jó tanácsokkal látnék el mindenkit már. A holnap reggel ismét lesz majd keltető és veletek ébred Dankó Laci, és búcsúzik most Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakmai szervezetek sürgetik az árrés top kivezetését. Fejszével támad haragossára egy férfi Balmazújvárosban. Átalakul a nemzetközi sportesemények szervezése és finanszírozása. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több magyar élelmiszeripari és agrár szakmai érdekképviselet. A szervezetek szerint az inflációs adatok már nem indokolják az intézkedés fenntartását. A KSH legfrissebb adatai alapján augusztusban az élelmiszerek ára éves összevetésben 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül pedig 4,8%-kal csökkent. Az érdekképviseletek szerint az árréstop torzítja a piaci folyamatok és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Fejszével támadt volt párja új társára egy férfi Balmazújvárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves férfi szeptember 15-én éjszaka kereste fel azt a házat, ahol volt szerelme tartózkodott. Ott szóváltásba keveredett a nő 57 éves új párjával, a vita pedig tetlegességig fajult. A gyanú szerint a férfi felkapott egy fejszét és fejbevágta a sértettet, aki súlyos koponyasérüléseket szenvedett. A rendőrök 2 órán belül elfogták a támadót. Emberölés kísérlete miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig most elrendelte a letartóztatását. Az úgynevezett csonttörő láz kórokozóját azonosították egy hajtóbiharban tartózkodó 19 éves fiatalnál. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a bangladesi állampolgárságú férfi még hazájában fertőződött meg, így importált megbetegedésről van szó. A dengue vírust szúnyogok terjesztik, a fertőzés jellemzően magas lázzal, levertséggel, valamint erős izom és ízületi fájdalommal járhat. A betegség többnyire enyhe lefolyású, ritkábban azonban súlyos állapotot is okozhat. Hétfőtől új közlekedési rend lépett életbe Hajdúnánás egyik legproblémásabb kereszteződésében. A Tiszavasvári utca és a Magyar utca csomópontjában mostantól jelzőrámpák irányítják a forgalmat. A kereszteződésben az elmúlt években több súlyos, köztük halálos baleset is történt, annak ellenére, hogy stopptáblák és egyéb figyelmeztetések is jelezték az elsőbségi viszonyokat. A szükséges útburkolati jeleket már korábban felfestették, a lámpák telepítése is befejeződött. Az új rendszerrel ez lett Hajdúnánás második jelzőlámpás kereszteződése. Átalakul a nemzetközi sportesemények szervezésének és finanszírozásának rendszere. Az új szabályok szerint a jövőben a sportági szövetségek kapnak nagyobb szerepet az események előkészítésében és lebonyolításában. 500 millió forintos támogatási összeg alatt a sportpolitikáért felelős miniszter, e felett pedig a kormány dönt majd. A nagyobb rendezvényekhez részletes költségvetési tervet is készíteni kell. Csökken a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal szerepe is. A kormány szerint az átalakítás célja, hogy átláthatóbb és ellenőrizhetőbb legyen a sporteseményekre fordított közpénzek felhasználása. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén többnyire felhős, időnként csapadékos időre készülhetünk, több helyen előfordulhat eső vagy zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hello Sunshine FM, 10 múlt 4 perccel frissen facsarva tálaljuk nektek ma is a juice-t a következő 4 órában. Rádiózzunk együtt és robogjunk délelőttből a délutánba a legjobb zenék társaságába. Számítok rád ma is!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádióban. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zenét.

Hello Sunshine-osok! Délután kettőig ma is együtt töltjük a munkaidőt, és mint mindig a műsor elején, most is kiderítjük, hogy kiknek nem fog kedvezni most az időjárási helyzet, milyen frontok leselkednek ránk. Hát nagyon rossz időszak jön az izületes időjárás érzékenyeknek, az akár fagypontig is erősödő lehűlés miatt, közben szélrekord is megdőlt, a beözönlő hideg előhozza az izületi bajokat. Országosan jellemző a 10 fok alatti hajnali hőmérséklet is, és egyre több panaszt okoznak elsősorban a kopásos izületi problémákkal élők számára, a nem megfelelő öltözködés esetén pedig nagyon könnyen meg is fázhatunk. Emellett hosszabb távon jelentkező hatás, hogy mostantól az éjszakák hossza meghaladja a nappalok hosszát, és ebben az időszakban a leggyorsabb a nappalok hosszának a rövidülése is, ami egyre gyakrabban okoz fényhiányos eredetű problémákat és

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Percek, a Sunshine FM-en.
1: Ma a cinkről tudsz meg egy csomó érdekességet, hogy miért van rá szükségünk, főleg akkor, hogyha ugye elkezd az ember öregedni. Ahogy az idő múlik, a bőr vékonyabb lesz, az immunrendszer pedig lassabban reagál. Ilyenkor jön el az a pillanat, amikor a cink, ez a szerény, ám nélkülözhetetlen ásványi anyag főszerepbe kerül. Bizony az idő múlásával egyre nagyobb szükségünk lesz rá. A cink egy valóságos kis ezermester, több mint 300 enzim működésében vesz részt, amelyek a sejtjeink mindennapjait irányítják. Minden kis folyamat mögött ott lapul, mint egy láthatatlan kis szerelő, aki csavart húz, olajat csepegtet, vagy rendet rak sejtjeink közt, de ahogy öregszünk, a cink raktáraink megfogyatkoznak, és a szervezet már nem képes olyan ügyesen bánni vele, mint fiatalabb korában. A cink egyik legfontosabb feladata az immunrendszer védelme. Talán nem véletlen, hogy a megfázások, fertőzések és gyulladások gyakrabban kopogtatnak az idősebbek ajtaján. A cink ugyanis segíti a fehér vérsejtek érését és aktivitását, nélküle a test katonái lassabban reagálnak a támadásokra. Szóval, ha valaki idősödik és gyakran küzd elhúzódó náthával, torokfájással vagy fáradtsággal, érdemes ezen elgondolkodnia, de a történet itt nem áll meg. A cink az agy működését is támogatja, segíti a koncentrációt, a memóriát és a hangulat stabilitását. Nem véletlen, hogy a depresszióra hajlamos idősebb embereknél alacsony cink szintet mérnek, ez az ásványi anyag a dopamin és a szerotonin, vagyis a boldogság hormonok termelésében is szerepet játszik. Jót tesz a bőrünknek, a hajunknak, a körömnek. A cink tehát nem csupán egy ásvány a sok közül, hanem az élet egyik őrzője. Ahogy öregszünk, ő marad az egyik legmegbízhatóbb társunk már, ami a vitaminokat és táplálék kiegészítőket illeti. Gondolj rá te is kiemelt fontossággal.
0: Egészségpercek.

0: clubbing, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Első közös óránk végét értük el, Hello Sunshine FM, de folytatódik a Juice, hiszen még három óránk van arra, hogy feldobjuk a napod, és hogy lendületesítjük a munkaidőt, miközben folyamatosan rajta tartjuk a szemünket az utakon is, közlekedési híreket, persze bárkitől szívesen fogadunk, 0620-316-3000, tudod, rajtam keresztül minden autósnak üzenhetsz, hogyha van egy jó tanácsod számunkra, hogyha esetleg tudsz nekik egy kis pénzt spórolni, vagy értékes perceket, akkor feltétlenül írj! Én pedig a következő órában hozom majd a napi horoszkópokat, de a csillagközi kalandozásainkon kívül, na, hogy az üzemanyagárakra is ránézünk, hogy mi újság! Szóval maradj velünk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Átmenetileg nem kaphatnak építési engedélyt egyes otthonstart projektek. Megkezdte a próbagyártást a debreceni CATL üzem. Meghosszabbították a jelentkezést az idei TESZED akcióra. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Év végéig nem kaphatnak építési engedélyt azok a kiemelt otthonstart lakásberuházások, amelyek még nem rendelkeznek ilyennel. Az országgyűlés ugyanis elfogadta az erről szóló törvénymódosítást, a már kiadott építési engedélyeket ugyanakkor nem vonják vissza. A kormány azzal indokolja a lépést, hogy a korábban tervezett nagy lakásépítéseket össze akarja hangolni az új lakásépítési programmal. A nyilvánosságra került összesítés szerint 33 kiemelt projekt mintegy 20-25 ezer lakás megépítését jelent. Ezek közül korábban 9 rendelkezett építési engedéllyel. Elindult a próbaüzem a CATL debreceni cellagyárában. A kínai vállalat közlése szerint szeptember 21-én és 22-én megkezdték a próbagyártást, amelynek célja a berendezések és a gyártási folyamatok beállítása, ellenőrzése és optimalizálása a sorozatgyártás előtt. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal a használatba vételi engedély kiadása előtt rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett. A CATL szerint a korábban feltárt hiányosságokat megszüntették. A cég azt is közölte, hogy a próbaüzem alatt folyamatosan figyelik a munkavédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi adatokat. Több mint 9 millió forintot loptak el egy 74 éves férfitől polgáron. A rendőrség szerint az elkövetők ismerték a nyugdíjast és tudomást szereztek arról, hogy nagyobb összegű készpénzt tart otthon. A gyanú szerint felkeresték a férfit, elterelték a figyelmét, majd magukhoz vették a pénzt. A menekülést is előre megtervezték. A rendőrök rövid időn belül elfogták a három gyanúsítottat. A nyomozás során csaknem 3 millió forintot egy falba vájt, rejtett széfben találtak meg. Új közösségi teret és tanulósarkot adtak át a Debreceni Egyetem gyógyszertudományi karán az ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék fennállásának 15. évfordulóján. A Teva Gyógyszergyár ZRT támogatásával kialakított Teva Green Zone kényelmes tanulási és közösségi lehetőséget biztosít a hallgatóknak. Az egyetem és a gyógyszergyár másfél évtizede működik együtt abban, hogy a hallgatók már tanulmányaik alatt gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek az ipari gyógyszergyártásról. Új lakásbérbeadási rendeletet fogadott el a közelmúltban Debrecen közgyűlése. A változások az önkormányzati lakások bérbeadásának és a lakáshoz jutás feltételeinek több elemét is érintik. A Civisház ZRT külön elérhetőséget biztosít most azoknak, akik az új szabályokról, a lakásigénylésről vagy az aktuális pályázati lehetőségekről szeretnének tájékozódni. Az általános kérdésekkel az 523-202-es lakásigényléssel pedig az 523-174-es telefonszámon lehet érdeklődni. Meghosszabbították a regisztrációt az idei TESZED országos hulladékgyűjtési akcióra. A nagy érdeklődés miatt a koordinátorok és az önkéntesek szeptember 27-én éjfélig, illetve az eszközök rendelkezésre állásáig jelentkezhetnek. Az ország egyik legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12 és 18-a között rendezik meg. Csatlakozni koordinátorként vagy önkéntesként lehet a szelektálok.hu oldalon. Ezek voltak a térség hírei. Én Szűcs István voltam, és hamarosan várom Önöket a legfrissebb információkkal.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén többnyire felhős, időnként csapadékos időre készülhetünk. Több helyen előfordulhat eső vagy zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi pedig egy újabb órát kezdünk a legutóbbi Ed Sheeran slágerrel, akinek hát nem ezek életének a legjobb napjai, ugyanis komoly turné botrány középpontjában van kedvenc vöröshajú énekesünk, több zenész is bojkottálja őt, de mi még mindig szeretjük.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: We're gonna ride till we fall. They say we got no future at all.

0: 12 múlt 3 perccel, itt az idő, hogy egy picikét a csillagok közt kalandozzunk, mert hogy Kata ugye ismét ránézett, hogy a bolygók mozgásai milyen üzeneteket tartogatnak számunkra mára. Avagy jön a horoszkóp, utána pedig folytatjuk tovább a nagy kedvencekkel a Juice-t, aztán hamarosan érkezik hozzánk Tyukodi Béla is, avagy művész nevén Belánó, aki ugye 20 éves raktárosként mérette meg magát egy tehetségkutatóban, ami után az országos ismertség is meglett számára. Mondhatni, a befektetett munka meghozta a gyümölcsét, de most Astroperc.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A Kos bátor kezdeményezésével áttöri a tehetetlenség falát és cselekvésre ösztönzi az addig tétovázó csapattársakat. A bika nyugodt, kiegyensúlyozott jelenléte a legnagyobb zűrzavar közepette is kiszámíthatóságot sugároz. Az ikrek szellemes megjegyzéseivel és könnyed kommunikációjával szinte észrevétlenül gördíti tovább a nehéz egyeztetéseket. A rák mély empátiájával azonnal megérzi, ha valaki elakad, és kérdés nélkül nyújt segítőkezet a bajban lévőnek. Az oroszlán örömmel vállalja a felelősséget a közös sikerekért, és lendületével új energiát önt a fáradó társaságba. A szűz alapos ellenőrzéssel biztosítja a munka minőségét, kizárva a felületességből eredő buktatókat. A mérleg a szélsőségek között megtalálja az arany középút lehetőségét, és békét teremt a szemben álló felek között. A Skorpió átvilágítja a folyamatokat, és habozás nélkül rámutat azokra a pontokra, ahol változtatásra van szükség. A nyilas határtalan lelkesedése új távlatokat nyit meg, és arra ösztönöz mindenkit, hogy merjen nagyban gondolkodni. A bak fegyelmezett kitartással munkálkodik a hosszú távú céljain, nem hagyva, hogy a napi apróságok eltérítsék. A vízöntő egyedi látásmódjával megkérdőjelezi a berögzült rutinokat, és új, hatékonyabb irányvonalat javasol. A halak finom szellemi hangolódással érez rá a megoldásra, és szinte észrevétlenül segíti a folyamatokat a jó mederbe.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

velünk ma is. Szuper szerdát kívánok innen a stúdióból. A délelőtt lassan az utolsókat rúgja, de az ebédidő után is számítunk rád. Ma szeptember 23-án pedig köszöntjük a teklákat. Ezen a héten pedig még holnap ünnepelni fognak a Gellértek, de lesz majd Eufrozina névnap, Justina, Adalbert. Hát ezen a héten se kell sok üzenetet küldenem. Igen, ritka nevek. Na de Bruce Springsteen ezen a napon született kereken 77 éve. Ma van az őszi napi egyenlőség, ugye hajnalban kezdődött a csillagászati ősz. Hogy ez pontosan mit jelent, ebben nem akarok belemenni, mert akkor már túl sokat beszélnék. Ezt majd egy következőnél. Most viszont megyünk tovább egy nagy klasszikussal.

Taylor Swift és az Opalite itt a Sunshine FM-en 11 óra 53 perckor. A délelőtt lassan átadja a helyét a nap következő szakaszának, mi pedig továbbra is itt leszünk veletek. Ha munka közben hallgattok bennünket, ha úton vagytok, vagy csak szól a rádió háttérben, 14 óráig számíthatok ránk. Most pedig jöjjön egy szuper magyar dal, egy remek magyar énekestől és egy menő DJ-től. Érkezik Antonio és Tarány Tomitól, a Nem hagyom. Ez követik a déli hírek, aztán még két zsúszos óra, remélem maradsz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Gazdasági modellváltást sürget a gazdasági és energiaügyi minisztérium államtitkára. Csonttörő Lászként is ismert fertőzést igazolt a járványügy a Vármegyében. Alaptörvényellenesnek minősítette a szolidaritási hozzájárulás több szabályát is az Alkotmánybíróság. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Gazdasági modellváltást sürget Proser Áron, a gazdasági és energiaügyi minisztérium parlamenti áramtitkára. A GKI Magyar Gazdaság 2030 konferenciáján arról beszélt, hogy a korábbi olcsó munkaerőre és összeszerelő üzemekre épülő modell elérte a korlátait, ezért tudásalapú gazdaságra, magasabb hozzáadott értékű munkahelyekre és erősebb hazai vállalkozásokra van szükség. Az államtitkár szerint az elmúlt 4 évben mintegy 30%-kal csökkent a beruházások volumene, miközben a hazai cégeknek mindössze 28%-a tervez beruházást a következő 1 évben. Fejszével támadt volt párja új társára egy férfi Balmazújvárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves férfi szeptember 15-én éjszaka kereste fel azt a házat, ahol volt szerelme tartózkodott. Ott szóváltásba keveredett a nő 57 éves új párjával, a vita pedig tetlegességig fajult. A gyanú szerint a férfi felkapott egy fejszét és fejbevágta a sértettet, aki súlyos koponyasérüléseket szenvedett. A rendőrök 2 órán belül elfogták a támadót. Emberölés kísérlete miatt kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig most elrendelte a letartóztatását. Az úgynevezett csonttörő láz kórokozóját azonosították egy Hajdúbiharban tartózkodó 19 éves fiatalnál. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a bangladesi állampolgárságú férfi még hazájában fertőződött meg, így importált megbetegedésről van szó. A dengue vírust szúnyogok terjesztik, a fertőzés jellemzően magas lázzal, levertséggel, valamint erős izom és ízületi fájdalommal járhat. A betegség többnyire enyhe lefolyású, ritkábban azonban súlyos állapotot is okozhat. Hétfőtől új közlekedési rend lépett életbe Hajdúnánás egyik legproblémásabb kereszteződésében. A Tiszavasvári utca és a Magyar utca csomópontjában mostantól jelzőrámpák irányítják a forgalmat. A kereszteződésben az elmúlt években több súlyos, köztük halálos baleset is történt, annak ellenére, hogy stopptáblák és egyéb figyelmeztetések is jelezték az elsőbségi viszonyokat. Mintegy 3000 résztvevővel rendezték meg a Debreceni Egyetem 3. alumni piknikjét a nagyerdei víztoronynál. Az idei találkozó az Amat Fesztiválhoz kapcsolódott, és egykori hallgatók, dolgozók, valamint családtagjaik érkeztek az ország több pontjáról is. A programban alumni vásár, fotókiállítás, gyermekműsorok és koncertek is szerepeltek. A Debreceni Egyetem szerint a regisztrált résztvevők száma az előző évhez képest megduplázódott. A következő alumni pikniket 2027. szeptember 18-án rendezik meg. Alaptörvényellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait. A testület szerint a korábbi rendszer nem biztosított megfelelő hatósági eljárást és jogorvoslati lehetőséget az önkormányzatoknak ahhoz, hogy vitassák fizetési kötelezettségük összegét. Az érintett rendelkezéseket december 31-i hatállyal semmisítik meg, így a jogalkotónak új szabályozást kell kialakítania.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Debrecenben játsz a Nemzetek Ligája mérkőzéseit az izraeli labdarúgó válogatott, amely 2026. szeptember 27-én vasárnap az ír labdarúgó válogatottal, október 1-én csütörtökön a koszovói nemzeti csapattal mérkőzik meg a Nagyerdei stadionban. A DVSC mérkőzésekre megvásárolt bérletek ezekre a mérkőzésekre nem érvényesek. A találkozókra jelenleg a C3-as szektorban van lehetőség jegyet vásárolni a helyi érdeklődőknek. A mérkőzésekre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges. Székesfehérvár adott otthont az U16-os és az U15-ös atlétikai magyar bajnokságnak. A kétnapos viadalon a Déjesi Debrecen kiválóságai is rekordtára léptek, és egy bajnoki cím mellett még 3 medállal tértek haza. A fiatalabb korosztályban Mogyorósi Balázs szállította a legjobb eredményt, mégpedig bajnoki aranyat. Ötösugrásban a 18,68 cm-es egyéni csúcsánál senki nem tudott jobbat, ami azt jelentette, hogy bajnok lett. Ugyanebben a számban a hölgyek között Moravec Liliana 16 méter 45 centis eredménye a harmadik helyen végzett. Még egy debreceni érem született az U15-ös korosztályban, 300 gáton Fülöp Tamás élete legjobbjával harmadikként futott át a célvonalon. Az U16-os mezőnyben Mészáros Márta két számban gyűjtötte be az ezüstérmet, 1500 és 3000 méteren is másodikként ért célba. Remek eredményt ért el a Deac fiatal sakkozója Sojnócki Anna a négynapos beregfürdői ősz sztender sakversenyen. A 12 éves tehetség a 47 fős B csapatban mind a 7 partiján veretlen maradt és megszerezte az első helyet. A Deac sakkozója korábban a lány U12-es korcsoportban magyar bajnoki címet is szerzett, és a Rapid országos bajnokságon szintén aranyérmes lett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén többnyire felhős, időnként csapadékos időre készülhetünk, több helyen előfordulhat eső vagy zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos Böszörményi úttól a Nádor utcáig az aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv járható, és ott most már minden kereszteződésben rendőrök irányítják a forgalmat, tehát ők segítik át a forgalomban résztvevő embereket. A város egész területén ugye nedves úton közlekedünk, és több kocsanásos balesetet tapasztaltunk már ma reggel is, tehát ezt kalkuláljuk be a mozgásunkba, ugye a megváltozott útviszonyokat, mert hatalmas a forgalom. Különösen a bejövő útszakaszokon, a Józsáról, a 35-es számon, a 47-es számon, a Homokkerti felüljárónál, de az iskolák környékén óriási forgalomban közlekedünk lépésben, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást és balesetmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Déli óránk végét értük el. Hello Sunshine FM, köszi, hogyha velünk rádióztok. Azt már ugye korábban mondtam a műsorban, hogy ma van a csillagászati ősz kezdete, vagy az őszi napi egyenlőség, és hogy ez mit is jelent? Napi egyenlőség akkor van, amikor az égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik. Ekkor a nap 90 fok magasan delel az egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. És a két félgömbön értelemszerűen ez a csillagászati ősz, illetve másoknál a csillagászati tavasz kezdete egyben. A hírekig pedig még szágult felénk egy bomba jó zene, utána pedig még egy órával én visszavárlak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Még szeptemberben folytatódhatnak az egyeztetések a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának új szabályairól. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság párosa nyerte meg a 14. országos balesethelyszín előversenyt. 5 napos vágány zár kezdődött a Máté Szalka Nyírbátor vasúti szakaszon. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Még szeptemberben folytatódhatnak az egyeztetések a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának új szabályairól. A kormány júniusban leállította az új tartózkodási engedélyek kiadását, a korábban engedélyt kapott külföldi munkavállalók azonban továbbra is dolgozhatnak Magyarországon. A munkáltatói szervezetek már elküldték javaslataikat a kabinetnek. A tervek között szerepel a jelenlegi rendszer egyszerűsítése, valamint a kvóták és az engedélyezési feltételek felülvizsgálata is. A minisztérium szerint továbbra is a magyar munkavállalók foglalkoztatása az elsődleges cél. Ugyanakkor több munkaerő hiánnyal küzdő ágazatban jelenleg is jelentős szerepet töltenek be harmadik országbeli dolgozók. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság párosa nyerte meg a 14. országos balesethelyszín előversenyt. A Zalaegerszegen rendezett megmérettetésen 20 csapat mérte össze szakmai tudását. A versenyzőknek többek között kressz ismeretekről, baleseti helyszínelői felkészültségükről, valamint intézkedés statikai és vezetéstechnikai tudásukról kellett számot adniuk. Hajdú-Bihar Tapispökledányi Bécsi Sándor és Csillag Márk fűtősmester képviselte. A rendőrpáros kimagasló teljesítménnyel szerezte meg az első helyet a közlekedés-rendészeti szolgálat egyik legrangosabb országos szakmai versenyén. 5 napos vágány zár kezdődött a Máté Szalka Nyírbátor vasúti szakaszon, ezért hétfő reggeltől pótlóbuszok közlekednek a két település között. A pálya karbantartás szeptember 26-án reggel 8 óráig tart. A munkálatok miatt több térségi vasútvonal menetrendje is módosul, köztük a Debrecen Máté Szalka, a Máté Szalka Zánhonya Nyíregyháza Máté Szalka Zajta és a Máté Szalka Tibor szállás vonalé. A pótlóbuszok Máté Szalkáról jellemzően néhány perccel korábban indulnak, mint a vonatok. Fehér gyarmatot is érinti a változás, az onnan reggel 6 óra 22 perckor induló járat Máté Szalka és Vásáros-Namin között 9 perccel később közlekedik. Részletes tájékoztatót adott ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal arról, hogy pontosan mely tűzifa termékekre alkalmazható a szeptember 15-től érvényes 5%-os áfakulcs. A kedvezmény többek között a hasáb, tuskó, rőzse és kötegelt tűzifára, valamint bizonyos fűtési célú pellet és briket termékekre vonatkozik. A NAV ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az alacsonyabb áfa nem alkalmazható automatikusan minden fa termékre. A besorolásnál a termék pontos megnevezését és vámtarifa számát is figyelembe kell venni. Az adó hivatal ezért azt javasolja, hogy értékesítés előtt minden esetben ellenőrizzék a termék besorolását.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. A maximumok 17-23 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Köszi szépen a friss híreket, ha pedig még több híre vagy kíváncsi Debrecen és térségéről, nyugodtan kukkancs rá weboldalunkra, a sunshine.hu, mindent frissítünk percről percre, több kategóriában informálódhatsz. Én pedig ezt az órát is telepakolom jó zenével és remek hangulattal, számítok rád.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallod.

0: Sziasztok, kedves Sunshine Sok! Itt vagyunk utolsó közös óránkban. 2-ig rádiózhatunk még együtt, és jelenleg 15-16 fok van vételkörzetünkben. Hát, benézett ma Magyarországra rendesen a tél. Fagypont alá csúszott a hőmérséklet. Az idei szezonban először mértek ilyen hideget Zabaron, -0,1 fok volt. És hogy el kell-e búcsúznunk végleg a szívmelengető késő nyári időjárástól? Lesz-e idén vénasszonyok nyara? Nagyon úgy néz ki, hogy lesz. Jövő héten ugyanis ismét 20 fokok jönnek, 23-22, viszont amin ez sem fog változtatni, hogy mostantól az éjszakák hossza meghaladja a nappalok hosszát, és ebben az időszakban a leggyorsabb a nappalok hosszának a rövidülése, ami egyre gyakrabban okoz ugye fényhiányos eredeti problémákat, és ez nagyon rossz a mentális állapotunknak. Na de, ami viszont jó, hogy megismételjük a ma reggel legviccesebb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: A napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már 6. haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen törökasztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt, és képzeld el,
3: és várták, hogy Szala mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
2: Azért meséltem ezt el, hogy hát ha valakinek kedves, hogy elmenni majd a siroki várba, azért mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé, ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőgés, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőgés, meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom,
3: mennyire veszélyes.
2: Ez igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató az előtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
3: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medve elől menekül.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Készüljetek fel egy felejthetetlen, dögös és csupa mosoly estére Debrecenben. Szeptember 23-án, szerdán 18 órától Fésűsnelli érkezik az Adi pódiumra az Engem nem lehet elfelejteni című zenés műsorával. Garantált a fantasztikus hangulat, a fülbemászó dallamok és a rengeteg nevetés a debreceni Ady Endre gimnáziumban. Ha szeretnétek egy igazán felhőtlen, dallamos kora estét eltölteni, irány a Liszt Ferenc utca Debrecenben. Készítsétek elő a pumpát és poroljátok le a küllőket, mert szeptember 26-án újra két kerékre pattan Nyíregyháza. Jön a 9. Bringaváros, ahol reggel 8.30-tól ingyenes programokkal és pecsétgyűjtő tekeréssel várnak mindenkit a Kossuth téren. Tekerjetek át a városon, gyűjtsétek be az ajándékokat és mozgassátok át a családot a jó levegőn. Találkozzunk szombaton Nyíregyházán, a Kossuth téren.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a

epizódos kedvencek.

perc múlva 2 óra, szóval mostantól már nem dolgozhatok veled, viszont a jó zenéket itt hagyom, jó? És ide engedem a helyemre Kondor Rolit, érkezik már is a délután házigazdájaként. A legfontosabb közlekedési hírekkel, játékkal, sikernaptárral, meg a délután minden fontos mozzanatával. A következő órában minden megszokott dolog jön a jó zenékkel együtt, úgyhogy hallgass minket, velem pedig holnap is együtt utazhatsz délelőttből a délutánba. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi egyeztetésen a politikusok vagyonosodási vizsgálata. Sesztek Miklós tagadja az ellene megfogalmazott gyanút. Ismét kötelező a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvénycsomag tervezetét. A szabályozás az országgyűlési képviselőkre, miniszterekre, államtitkárokra, kormánybiztosokra és más politikai vezetőkre, valamint közvetlen hozzátartozóikra is kiterjedhet. A NAV azt vizsgálná, hogy az érintettek vagyongyarapodása összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel, ehhez más állami és külföldi hatóságoktól is kérhetne adatokat. Az eljárás azokra, személyekre vagy cégekre is kiterjedhet, amelyekre az érintettek vagyont ruháztak át. Bűncselekmény gyanúja esetén a hatóságoknak további eljárást kellene kezdeményezniük. Sesztek Miklós volt fejlesztési miniszter közölte, hogy nem követett el bűncselekményt és kész bármely hatóság előtt megjelenni. Az ügyészség a politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a Volán buszügyben. A gyanú szerint Sesztek 2015 és 18 között több milliárd forintnyi jogtalan előnyhöz juthatott különböző állami beruházásokhoz és szerződésekhez kapcsolódóan. Az ügyészség több rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújáról beszél. Sesztek szerint az ellene megfogalmazott gyanú minden eleme alaptalan, és további nyilatkozatot csak a hatósági eljárás keretében kíván tenni. Mentelmi jogának felfüggesztéséről az országgyűlés dönt majd. Visszaállította az országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az elfogadott módosítás szerint egészségügyi tevékenységet ezentúl csak az végezhet, aki tagja a szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számítva 30 napjuk lesz arra, hogy kérjék felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A jogszabály az etikai eljárások lefolytatását is visszaadja a kamarának. Emellett több szakmai kérdésben ismét véleményezik jogot kapnak az egészségügyi köztestületek. A változás az egészségügyi dolgozók szakmai érdekképviseletét és kamarai szerepét is erősíti. Koncepciós eljárásnak nevezte Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a Hankó Balázzsal szembeni ügyészségi eljárást. Az ügyészség Hankó mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a nemzeti kulturális alaphoz kapcsolódó ügyben. A gyanú szerint az egykori kulturális és innovációs miniszter közleműködhetett abban, hogy az alapforrásait a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően használták fel. Az ügyészség szerint 2025. szeptembere és 26. márciusa között több mint 1000 esetben történhetett szabálytalan felhasználás, amely 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Hankót hűtlen kezeléssel gyanúsíthatják meg, amennyiben az országgyűlés felfüggeszti a mentelmi jogát.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csütörtökön rádiunk vétel körzetében erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására kialakulhatnak záporok, zivatarok. A kora reggeli órákban 1-10 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes szerdát kívánok mindenkinek. 2 óra után járunk 3 perccel. A következő 4 órában is hozom majd a kiváló zenéket, valamint a friss infókat. Nyíregyházán korábban mértek a Kert utcán, Debrecenben pedig tessék vigyázni a Balmazújvárosin. Kezdünk elsőként Alex Kenji-vel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber hármasan, ez volt itt a szerdánkban a Despacito. Most pedig sikernaptározzunk, mert képzeljétek, a mai napunk egy jó kis balansznap. Ez most arra hívja fel a figyelmet, hogy próbáljuk egyensúlyban tartani a munkát, a pihenést és a saját időnket is. Az elmúlt napokban túl sok volt a rohanás, ma érdemes egy kicsit visszavenni. Ha pedig valamit régóta halogatunk, most jó lehet újra elővenni. Nem kell mindent egyszerre megoldanunk, elég, hogyha megtaláljuk a megfelelő arányokat. A balansznap üzenete egyszerű, ma a nyugodt, átgondolt döntések vihetnek a legtöbbet előre bennünket. Ezeket kaptok így a hét közepére a sikernaptárunk szerint. Hozzom mindjárt a friss út információkat is, nem sokára a fit percekkel folytatjuk, most viszont jön Cyril és Mérgyó párosa. Egy nagy kedvencünk a munkaidőnkben, ez a Szélence.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok és biztonságos közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is nagy torlódásra kell készülni Nyíregyháza és Nagykelló között. Itt akár a délutáni órákban 10-15 perces menetidő növekedésre is készülünk kell. Ugye továbbra is dolgoznak a Tiszavasvári úton, ugye ott a Valent autótól egészen a körforgalomig egy lezárt szakasszal találkozunk, érdemes kerülni. És szintén dolgoznak a magyar között munkatársai az M3-as autópályán Budapest felé. Egy forgalmi sávot lezártak egészen ma 5 órán. Útkarbantartási munkálatok miatt. Debrecenben korábban mértek a Mikepércsi úton, illetve itt is legyünk megfontoltak, mert az M35-ösön a 41-es, valamint a 43-as kilométer között útépítés miatt sávzárásra kell készülni. További infókra ma is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000. Csekkmentes délutánt kívánok mindenkinek!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira őrült és jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben ismét fittek leszünk, méghozzá Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezetőedzőjével.
2: A funkcionális tréning egyik legfontosabb kérdése, mire tudjuk használni azt az erőt, amit megszerzünk. A mindennapi életben nem izolált izomcsoportokat használunk, hanem felállunk, lehajolunk, emelünk, cipelünk, fordulunk, egyensúly. A funkcionális edzés ezeket a mozgásokat próbálja fejleszteni. Egyszerre dolgozhatunk az erőn, az állóképességen, a koordináción és a stabilitáson. Ezért nem feltétlenül az számít, hogy mekkora súlyt tud megmozgatni, hanem az, hogy mennyire kontrolláltan és hatékonyan tudsz mozogni. Az erő akkor igazán hasznos, ha a hétköznapokban is használni tudjuk.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 55 55 55.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 55 taxi és Uber Taxi.
7: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
9: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
9: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
9: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Lopott kerékpárokkal és rollerrel bukott le egy társaság Debrecenben. Megkezdődött a próbagyártás a Szétlő debreceni üzemében. Családbarát elismerés kapott a Debreceni Egyetem 3 klinikai részlege. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Lopott kerékpárokkal és rollerrel bukott le egy fiatalokból álló társaság Debrecenben. A rendőrök hajnalban a Debrecen Csapókert vasútállomáson figyeltek fel rájuk, miközben vonatra vártak. A járőrök igazoltatták a társaság tagjait, akik a náluk lévő két bicikli és egy roller eredetéről többször is ellentmondásosan nyilatkoztak. A rendőrség közlése szerint a fiúk végül beismerték, hogy a járműveket nem sokkal korábban lopták el a belvárosban. A hajdúhatázi fiatalokat előállították a rendőrkapitányságra, velük szemben eljárás indult. A párokat és a rollert a rendőrök lefoglalták. Megkezdődött a próbagyártás a Szétlő újdebreceni cellagyártó üzemében. A próba üzem célja a gyártó berendezések és folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét, és szeptember 22-én az első két gyártósoron elindulhatott a tesztüzem. A hatóságok korábban több helyszíni ellenőrzést is tartottak, és a közlés szerint a feltárt hiányosságokat a cég kijavította. Debrecenben már 2024 ősze óta gyártanak akkumulátor modulokat. A teljes beruházás megvalósulása esetén az üzem éves kapacitása elérheti a 100 gigawattórát. Három részlege is megkapta a Családbarát kórházi osztály elismerést a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáján. A díjat a gyermekrehabilitációs osztályon, a neonatális intenzív centrum, valamint a gyermeklélektani és pszichoszomatikus részleg érdemelte ki. Az elismeréssel azokat az osztályokat díjazzák, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett kiemelt figyelmet fordítanak a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók támogatására is. A klinikán többek között terápiás, kézműves és bűvésterápiás foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek, a dolgozóknak pedig továbbképzéseket, tréningeket és pszichológiai támogatást biztosítanak. Új közösségi teret és tanulósarkot adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszertudományi Karán az ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék fennállásának 15. évfordulója alkalmából. A tanszék az egyetem és egy gyógyszergyártó vállalat együttműködésével működik, így a hallgatók az elméleti képzés mellett már tanulmányaik alatt gyakorlati tapasztalatot is szereztetnek az ipari gyógyszergyártás folyamatairól. Az együttműködés célja, hogy a képzés kövesse a gyorsan változó gyógyszeripari technológiákat, és a hallgatók napra kész szakmai tudást kapjanak. Az évfordulóra kialakított új tér a hallgatók közösségi életét és tanulását is segíti. Az energetikai infrastruktúra kiterjedő orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről tárgyalt Donald Trump amerikai elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán államfő New Yorkban, közölte Marco Rubio, amerikai külügyminiszter. Rubio szerint az lenne az ideális megoldás, ha egyik fél sem támadná a másik energia ellátását és energetikai létesítményeit. A külügyminiszter problémásnak nevezte azt is, hogy állítása szerint Ukrajna az Egyesült Államokhoz köthető hajókat és olajszállítmányokat támadott meg, feltehetően nem szándékosan. Hozzátette, erről is egyeztetni kell. Kiszivárgott információk szerint Washington korábban már arra kérte Kijevet, hogy ne támadja az orosz energetikai infrastruktúrát.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön rádiunk vétel körzetében erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására kialakulhatnak záporok, zivatarok. A kora reggeli órákban 1-10 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Fergeteges szerdát kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk már 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, ebben az órában játékkal is folytatjuk, valamint hozom a kiváló munkaidőkérgető zenéket. Rajtolunk elsőként Lady Gagával, itt egy nagy közös kedvencünk, a The Dead Dance.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Hi, what's up, this is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg kisélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

az Ariadne és az Introvertáltal a Sunshine FM-en nálunk csak húsz zene szólít a szerdánkban, ma is egy játékkal folytatjuk. A megszokott módon hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. A nyerő szám ma a 23-as, hogyha telefonszámadban valahol ott lapul, akkor ne felejtsd el minél hamarabb elküldeni nekem a kódjáték szót 0620 316 3000. Ide várom az óra végéig. Mindjárt majd horoszkopokkal folytatjuk, valamint megyünk is ilyen kiváló kedvencekkel tovább, mert jön a Ring My Bell, a zene a flörtölésről, a vonzalomról és a laza ismerkedésről szól, tehát a következő percekben a rigaláncot elengedjük itt a Ring My Bell.

Zara Larson és a Kent Témara Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és sajnos útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a rengeteg hallgatói visszajelzést. A 41-es és a 403-as összekötő körforgalomnál baleset történt, torlódásra kell készülni. Az előbbi percekben több mentőautó is tartott a helyszínre, tehát még egyszer, Nyíregyháza magasságában a 41-es és a 403-as összekötő körforgalomnál baleset. Érdemes ezt a szakaszt kerülni. Köszönöm szépen Feca Weiberét, aki megírta nekem, hogy Debrecenben pedig ő a Szabó Kálmán utcán látta a rendőröket dolgozni és a szabálytalankodókra vadászni. Én pedig várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen. A forró drót 20 3 16 3000.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Valóban is a pont jó után pedig ráfordulunk így a szerdán és a horoszkópokra, meghallgatjuk, hogy mit jósoltak már a csillagok. Szia Kata!
2: Szia Roli! A Kos Bátor kezdeményezésével áttöri a tehetetlenség falát és cselekvésre ösztönzi az addig tétovázó csapattársakat. A bika nyugodt, kiegyensúlyozott jelenléte a legnagyobb zűrzavar közepette is kiszámíthatóságot sugároz. Az ikrek szellemes megjegyzéseivel és könnyed kommunikációjával szinte észrevétlenül gördíti tovább a nehéz egyeztetéseket. A rák mély empátiájával azonnal megérzi, ha valaki elakad, és kérdés nélkül nyújt segítő kezet a bajban lévőnek. Az oroszlán örömmel vállalja a felelősséget a közös sikerekért, és lendületével új energiát önt a fáradó társaságba. A szűz alapos ellenőrzéssel biztosítja a munka minőségét, kizárva a felületességből eredő buktatókat. A mérleg a szélsőségek között megtalálja az arany középút lehetőségét, és békét teremt a szemben álló felek között. A Skorpió átvilágítja a folyamatokat, és habozás nélkül rámutat azokra a pontokra, ahol változtatásra van szükség. A nyilas határtalan lelkesedése új távlatokat nyit meg, és arra ösztönöz mindenkit, hogy merjen nagyban gondolkodni. A bak fegyelmezett kitartással munkálkodik a hosszú távú céljain, nem hagyva, hogy a napi apróságok eltérítsék. A vízöntő egyedi látásmódjával megkérdőjelezi a berögzült rutinokat, és új, hatékonyabb irányvonalat javasol. A halak finom szellemi hangolódással érez rá a megoldásra, és szinte észrevétlenül segíti a folyamatokat a jó mederbe.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: Empire of the Sun és a Walking on the Dream a kedvenceink között. 16 óra mindjárt. Jó utat kívánok és jó munkát mindenkinek. Gyorsan pontot teszünk a mai kódjátékunkra. Köszönöm a hallgatói aktivitásotokat. 23-as volt a nyerőszám, és a nyertesünk pedig nem más, mint Victoria. Gratulálunk! Az Ossis Burger Sunshine menője ma a tiéd. Jó étvágyat, és holnap is ugyanígy 3 és 4 között újabb játékkal folytatjuk. A következő óránkat pedig majd megtöltöm ilyen kiváló újdonságokkal. Mindjárt a szól elsőként Teres Williams.
1: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgerSandFries.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Robbantással fenyegetőzött egy férfi a debreceni közmeghallgatás előtt. Szigorították az akkumulátorgyárak bővítésének szabályait. Amerikában is erős a kereslet a Debrecenben gyártott BMW iránt. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 10 hónap 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki robbantással fenyegetőzött egy debreceni közmeghallgatás előtt. A vád szerint a férfi augusztus 30-án egy közösségi oldalon tett közzé olyan hozzászólást, amely alkalmas volt a köznyugalom megzavarására. A bejegyzés egy debreceni gyár működésével kapcsolatos, szeptember 7-ire meghirdetett közmeghallgatáshoz kapcsolódott. A vádlott beismertetettét ezért gyorsított eljárásban állították bíróság elé. A debreceni járás bíróság közveszély fenyegetés büntettében mondta ki bűnösnek. Az eszközül használt mobiltelefonját pedig elkobozták, az ítélet jogerős. Szigorította az országgyűlés az akkumulátorgyárakra és más potenciálisan szennyező üzemekre vonatkozó építési szabályokat. Tárkányi Zsolt államtitkár közlése szerint az elfogadott módosítás alapján bármilyen szabályszegés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatnak új beruházáshoz építési engedélyt az érintett üzemek. A szigorítás akkor is alkalmazható, ha a szabályszegés önmagában nem jár környezetszennyezéssel. Az államtitkár szerint a változtatás célja, hogy az akkumulátorgyárak működését szigorúbb ellenőrzési keretek közé tereljék. A módosítás a kiemelt beruházások szabályait is érinti, és Tárkányi szerint Debrecen szempontjából is különösen fontos lehet. A tervezetnél korábban kezdődhetett meg a Debrecenben gyártott BMW X3 átadása az Egyesült Államokban. Bár a hivatalos kiszállítás szeptember 25-én indulna, egyes amerikai kereskedések már napokkal korábban átadták az első autókat a vásárlóknak. A korábbi rajtot az erős kereslettel indokolták. Jelenleg minden új iX3 Debrecenben készül, így az amerikai piacra szánt modelleket is Magyarországon gyártják, majd hajón szállítják az Egyesült Államokba. A típus iránt Európában is jelentős az érdeklődés, ezért a debreceni gyárban már 3 műszakban a nap 24 órájában folyik a termelés. Új hozzájárulás alapú adatszolgáltatással bővül a digitális állampolgárság program. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé váljon az elektronikus ügyintézés, és kevesebb adatot kelljen újra megadni, vagy dokumentumként feltölteni. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó engedélyével közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le például a személyazonosító vagy lakcímadatokat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló is. A fejlesztés a jövőben egyes Európai Uniós ügyintézéseknél is lehetővé teheti az adatok digitális továbbítását, amennyiben az érintett szolgáltatók csatlakoznak a rendszerhez. Próbafűtést javasol az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még azelőtt, hogy tartósan hidegre fordulna az idő. A szervezet szerint a fűtőberendezéseket típustól és életkortól függetlenül évente legalább egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni, mert meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények állapotát szintén ajánlott átvizsgáltatni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely működik, a célszerű szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készülék egy 1,5 méterre fejmagasságban. A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy az érzékelőknek is van szabatossági idejük, ezért lejárat után cserélni kell őket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban záporok, zivatarok jöhetnek, a reggeli órákban 1-10 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bettinek köszönjük szépen a friss infókat, 4 múlt már 4 perccel pörög tovább a szerdai Sunshine délután, mindjárt majd friss útinfókkal folytatjuk, de a bármit látsz, akkor köszönöm szépen, ha megosztod velem. 0620 316 3000. Kezdünk elsőként Paris Swiss-szel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak

Swings a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, azonnal út információkkal folytatjuk. Ugye korábban már hangsúlyoztam, hogy Nyíregyházán a 41-est, valamint a 403-ast összekötő körforgalomnál baleset történt, itt torlódásra kell készülni, tehát még egyszer a 41-es, valamint a 403-as körforgalomnál baleset, Debrecenben pedig korábban a Szabó Kálmán utcán mértek. További infókra ma is kíváncsi vagyok, SMS-en, telefonon vagy Viberen 2316-3000. A következő percekben pedig Gitánóval megyünk tovább, itt az Üzen a Szél.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

De Damien ott David is Tyler párosan, ez volt a Talk to Me a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és nagyon fontos, hogy újra lehet jelentkezni az iskolákban az ingyenes notebookokra. A szülők és törvényes képviselők szeptember 17-től a Kréta rendszerben érezhetik az igényt az 5. valamint a 9. évfolyamot kezdő diákok számára. A programban eddig több mint 500 000 tanuló kapott már eszközt, országszerte pedig több mint 3000 iskola vesz részt ebben a programban. További információk és érdekességek ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu-n megtalálhatók. Mindjárt útinformációkkal folytatjuk, előtte viszont Bruno Mars-énekel.

0: neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Csak egy reklám.
2: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A szuper Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
1: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
3: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a 41-es, valamint a 403-as körforgalmánál ugye korábban volt egy baleset, emiatt teljes út zárva van érvényben, tehát még egyszer megerősítem, hogy a 41-es, valamint a 403-as találkozásánál található körforgalomnál teljes út zár mellett helyszínelnek a rendőrök. Érdemes kerülni ezt a szakaszt. Sajnos nagy a torlódás Nyíregyháza és Nagykeló között is, érdemes ott is megfontoltság a közlekedni, valamint Debrecenben továbbra is mérnek a Szabó Kálmán utcán. Várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. És most vissza a legnagyobb kedvencekhez megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Üzsiani Man Angel is a Moving to the Sun a délutánunkban. 5 óra mindjárt így jön Betty a legfontosabb hírekkel. Azonban jó hírnek mondható szerintem, drága autós barátaim, hogy szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak. Továbbra is a 95-ös 636 forint körül tankolható, a gázolaj pedig 709 forint magasságában. A következő óránkban pedig majd olyan zenéket hozok, amelyekkel repül a munkaidőnk. Olivia Dean-nel kezdünk mindjárt, és a Man I Need-del.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
5: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bingvi Patikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bingvi Patika, a gondoskodó választás.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött a debreceni nagyállomás átfogó fejlesztésének előkészítése. Új karcarvú antilop érkezett a debreceni állatkertbe. Olimpiai reménységek versenyeztek BMX-ben Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megrendelte a debreceni nagyállomás felújításának megvalósíthatósági tanulmányát. A közlekedési és beruházási minisztérium közölte Vitézy Dávid. A tárcavezető szerint a vizsgálat nem csak az állomás épületre, hanem a teljes környezet átalakítására is kiterjed. A tervek között szerepel a vasúti, villamos és busz közlekedés összehangolása, valamint a parkoló kialakítása. Vizsgálják a repülőtér és az új gazdasági övezetek bekapcsolásának lehetőségét is. Vitézy szerint a tanulmányok készítése csak az első lépés, ezt követheti a tervezés, majd a közbeszerzés és a kivitelezés. A miniszter egyúttal élesen bírálta elődje Lázár János korábbi fejlesztési politikáját. Új lakó érkezett a debreceni állatkertbe, Lilu a karcervú antilop Belgiumból költözött Debrecenbe. A faj természetvédelmi szempontból különösen jelentős, ugyanis 2000-ben a természetben kihaltnak nyilvánították. Hosszú időn keresztül csak állatkerti tenyésztési programoknak köszönhetően maradt fenn, majd nemzetközi természetvédelmi összefogással és visszatelepítésekkel ismét létrejöttek vadon élő állományai Csádban. Ennek eredményeként 2023-ban javult a faj természetvédelmi besorolása. A debreceni állatkert abban bízik, hogy Lilu párjával együtt bekapcsolódhat az Európai Tenyész Programba, és ezzel maga is hozzájárulhat a karcarvú antilopok hosszú távú fennmaradásához. Első alkalommal rendezték meg Debrecenben a V4 BMX olimpiai reménységek versenyét. A viadalon cseh, szlovák és magyar utánpótlás versenyzők indultak összesen 29-en, 5 különböző korosztályos kategóriában. A rendezvényt a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Debreceni Sportcentrum indította útjára azzal a céllal, hogy a fiatal sportolók nemzetközi mezőnyben is tapasztalatot szerezzenek. A szervezők szerint a verseny hosszabb távon a 2032-es olimpiai játékokra való felkészülést is segítheti. A tervek között szerepel, hogy az eseményből rendszeres nemzetközi sorozat legyen, amely a jövőben más V4 országokban is megjelenhet. Egész évben használható új piascsarnok épülhet Hajdúnánáson. Az önkormányzat már keresi a kivitelezőt a beruházás megvalósítására, amely uniós TOP pluszos forrásból készülhet el. A tervek szerint egy 711 négyzetméteres hőszigetelt és klimatizált épületet alakítanak ki, 5 üzlethelységgel, 2 büfével és több mint 300 négyzetméteres piactérrel. A fejlesztés a környezet rendezését is magában foglalja. 32 parkolóhely, kerékpártárolók, új fák, zöld szigetek és árusító bódék is létesülhetnek. 2 napelemes okospadot is kihelyeznének, amelyek telefontöltése és levegőminőség mérése is alkalmasak. A kivitelezésre egy év áll majd rendelkezésre. Több mint 100 önkéntes vett részt Debrecenben a World Clean Up Day alkalmából megszervezett környezetvédelmi akcióban. 11 helyi szervezet munkatársai az erdőpuszták mintegy 60 négyzetkilométeres területén gyűjtötték össze az utak mentén eldobott és illegálisan lerakott hulladékot. Debrecen 2023-ban csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, a helyi program azóta a Debrecenbe kínál szedni forgalom részeként folytatódik. Az akció célja a környezet megtisztítása mellett a felelősségteljes szemlélet erősítése és az illegális hulladék lerakás visszaszorítása. A résztvevő szervezetek munkáját a város elismerő oklevéllel köszönte meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. A maximumok 17-23 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: a teklákat Isten éltesse, innen is csókoltatjuk őket, hello mindenkinek, 5 óra után járunk 4 perccel, Bettinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. Pörög tovább a Sunshine délután, ebben az órában is várom az útinfókat, a forró drót 20-as 316-3000, Olivia Dean is a Man I Need, ezzel rajtunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

달라진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mik a legjobb pénzügyi célkitűzések? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A különböző életszakaszokban más-más céljaink lehetnek, amelyekre találunk megoldásként nekünk megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat. Kamaszként alapvetően az a fontos, hogy legyen egy nagyon alacsony havi költséggel bíró bankszámlánk és hozzátartozó bankkártya, mobil applikáció, amelyre a szülők a zseppénzt utalhatják, vagy a nyári munka során ideérkezhet a jövedelem. Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, akkor a bankszámla mellett már fontossá válhatnak a különböző megtakarítási formák, amelyek segítséget adnak majd egy későbbi ingatlanvásárlásunkhoz szükséges önerő összegyűjtésére. Emellett szükség lehet például egy személyi kölcsönre az első autónk megvásárlásához. Családalapítás során a lakáshitel konstrukciók lesznek az izgalmasak, és a kapcsolódó biztosítási termékek, hogy egy nem várt jövedelemkiesés esetén is tudjuk rendezni a törlesztő részletet. Utána pedig már érdemes a nyugdíjas évekre készülni a különböző nyugdíj megtakarítási formákkal.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: A napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen törökasztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kirándulóhely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt. És képzeld el,
5: és hogy... És várták, hogy Szala mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
4: Azért meséltem ezt el, hogy hát ha valakinek kedves, hogy elmenni majd a siroki várba, azért mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé, ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézed rám, és úgy ment ez a szarvasbőgés, meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom.
5: Mennyire beszélés?
4: Igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató azelőtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
5: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medve elől menekült.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádióban. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Önök a programajánlók egyenesen Kiskata jó voltából. Szia!
3: Szia, Roli! Készüljetek fel egy felejthetetlen, dögös és csupa mosoly estére Debrecenben. Szeptember 23-án, szerdán 18 órától Fésűsnelli érkezik az Adipódiumra az Engem nem lehet elfelejteni című zenés műsorával. Garantált a fantasztikus hangulat, a fülbemászó dallamok és a rengeteg nevetés a debreceni Ady Endre gimnáziumban. Ha szeretnétek egy igazán felhőtlen dallamos kora estét eltölteni, irány a Liszt Ferenc utca Debrecenben. Készítsétek elő a pumpát és poroljátok le a küllőket, mert szeptember 26-án újra két kerékre pattan Nyíregyháza. Jön a 9. Bringaváros, ahol reggel 8.30-tól ingyenes programokkal és pecsétgyűjtő tekeréssel várnak mindenkit a Kossuth téren. Tekerjetek át a városon, gyűjtsétek be az ajándékokat és mozgassátok át a családot a jó levegőn. Találkozzunk szombaton Nyíregyházán, a Kossuth téren. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programot.

0: Chris Rudy, kimentünk a divatból a Sunshine FM-en, 6 óra mindjárt, így jön Betty a friss hírekkel, ezt követően pedig ma is rajtul a 2 órás élő esti kívánság műsor Norbival, várja zenékéréseket, üzeneteket, a következő 120 perc is csak rólatok szól majd. Elsőként tuti, hogy a Draculával indít majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Súlyos veszteséget termel a palack visszaváltási rendszer, átalakul a pedagógusok továbbképzési rendszere. Kapitány István szerint 6-szoros áron vásárolt gázt az előző kormány, íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Jelentős pénzügyi hiánnyal működik a palack visszaváltási rendszer a 2025-ös adatok alapján. A gyártóktól származó 20,8 milliárd forintos díjbevétel és a vissza nem váltott palackok után bennmaradt 14,7 milliárd forint együtt sem fedezte a 72 milliárd forintos működési költséget. Jelenleg több mint 4000 automata működik, a visszaváltások 80%-a azonban alig több mint 1600 nagy üzletre koncentrálódik, ami túlterheltséget okoz. A rendszer üzemeltetője mobil visszaváltó egysége és új felügyeleti rendszerrel enyhíteni a problémákat. Évente ugyanakkor várhatóan csak 50-100 új automata telepítésére kerülhet sor. Két ütemben alakítják a kormány a pedagógusok továbbképzési rendszerét. Az első szakaszban megszűnnek a kötelező tartalmi megújító képzések, a gyakornokoknak pedig nem kell külön vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. A korábban központilag szervezett képzések a jövőben szabadon választhatóak lesznek, tartalmukat pedig felülvizsgálják. Az iskolák saját belső továbbképzéseket is szervezhetnek, amelyekhez a fenntarthatók normatív támogatást kaphatnak. A kormány szerint így a képzések jobban igazodhatnak a helyi igényekhez. A második ütemben visszatérhetnek a piaci alapú szabadon választható képzések, és a rendszerbe a szakképzési, valamint a bölcsődei dolgozókat is bevonják. Az előző kormány energiapolitikáját bírált a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az országgyűlésben. Hortai Olivier fideszes képviselő azt kérdezte tőle, fenntartja-e a kormány a rezsicsökkentési program jelenlegi sávhatárait és tarifáit. Kapitány válaszában azt állította, hogy a korábbi kormány az átlagár hatszorosáért is vásárolt gázt, intézkedései pedig szerinte összesen 2 milliárd euróba kerültek az állampolgároknak. A miniszter közölte, az új energiapolitika két legfontosabb eleme az energiahatékonyság és az energiaszuverenitás, ezek segítségével csökkentenék a teljes energiaárat. Hozzátette, hogy Magyarország kőolaj ellátása jelenleg biztosított. Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésére. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa azokat a speciálisan képzett négylábúakat, amelyek munkájukkal nap mint nap embereket segítenek. A díjra jelölhetőek többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, terápiás szolgálati, rohamjelző és mentőkutyák is. A szolgálati ebek között kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső kutyák is indulhatnak, míg a mentőkutyák között területkereső, rombkutató, vízi mentő és nyomkövető állatok is szerepelhetnek. A versenyben már elpusztult kutyák is nevezhetők, így posztumusz elismerésre is van lehetőség. A győztesről a közönség szavazatai döntenek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
5: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, még a svájci frank erősödő tendenciát mutatott, az amerikai dollár pedig stagnált a forinttal szemben. Így az angol fontot 421, az eurót 361, a svájci frankot 384, az amerikai dollárt 315 forintos áron jegyezte a bank.
6: Sportírek következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Debrecenben játsz a Nemzetek Ligája mérkőzéseit az izraeli labdarúgó válogatott, amely 2026. szeptember 27-én vasárnap az ír labdarúgó válogatottal, október 1-én csütörtökön a koszovói nemzeti csapattal mérkőzik meg a Nagyerdei stadionban. A DVSC mérkőzésekre megvásárolt bérletek ezekre a mérkőzésekre nem érvényesek. A találkozókra jelenleg a C3-as szektorban van lehetőség jegyet vásárolni a helyi érdeklődőknek. A mérkőzésekre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges. Közel 600 szívkorú sportolt együtt kedden a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. Az idősek futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban is összemérhették tudásukat, idén pedig egy új versenyszám a floorball is várta őket. Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, oklevelet és serleget vehettek át. 11. alkalommal gyűlnek össze az amatőr teniszezők, hogy emlékezzenek elhunyt barátukra, játékostársukra, Jeszenszky Istvánra, azaz Jeszire. Szeptember 26-án és 27-én 9 órától a Marsó Teniszcentrumban férfi és vegyes páros mérkőzéseket rendeznek. Remek eredményt ért el a Deac fiatal sakkozója Sojnócki Anna a 4 napos berekfürdői ősz standard sakversenyen. A 12 éves tehetség a 47 fős B csapatban mind a 7 partiján veretlen maradt és megszerezte az első helyet. A Deac sakkozója korábban a lányú 12-es korcsoportban magyar bajnoki címet is szerzett, és a Rapid országos bajnokságon szintén aranyérmes lett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
5: A folytatásban záporok, zivatarok jöhetnek, a reggeli órákban 1-10 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
7: Köszi Beti a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg kell startol ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Tilin Palával. Ez már a nagy sikerű Dracula.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Doja Cat, és ez volt a Kiss Me More az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Imm az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai esténket, aki Petinek üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az a személy, aki minden napom a szebbé teszi. Szeretlek, és alig várom, hogy este végre átölelhesselek. Aztán Bence Rékának üzeni, hogy remélem ezt most hallod, köszönöm, hogy vagy nekem, minden egyes nap hálás vagyok azért, hogy mellettem vagy, és még van egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis Tomi üzeni Vikinek, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom, nem akartalak megbántani, remélem egyszer majd meg tudsz bocsájtani. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba jöttek.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Pörc és a Purple Disco Machine. Ez volt tőlük a Wonderful Life, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kíványságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Peti üzenetével megyünk tovább, aki Zsuzsinak üzeni, hogy boldog születésnapot, kívánom, hogy minden álmad váljon valóra. Aztán van bocsánat kérő üzenetünk is, ugyanis Zsófi üzeni Balázsnak, hogy sajnálom, hogy tegnap csúnyán beszéltem veled, nem így kellett volna reagálnom, fontosabb vagy nekem, és remélem, hogy nem haragszol sokáig, és még egy szerelmes üzenet a végére, ugyanis Dóri üzeni Marcinak, hogy csak szeretném a rádión keresztül is elmondani, hogy mennyire szeretlek, és te vagy a kedvenc emberem a világon. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dash és Young Fly, ez pedig a kis kece, a két órás élő esti kíváncsi.

0: És ez volt a Die Die az előző percekben itt a Sunshine Hall-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Tiszavasvári úton a Valent autótól kifelé továbbra is útlezárás van, úgyhogy ott mindenki figyelje a táblákat, ha pedig kerülni szeretnétek, akkor a nyugati elkerülő út erre tökéletesen alkalmas, vagy akár mondjuk a Tokaji út is. Nyíregyházán maradunk továbbra is, csak egy kicsit kijebb megyünk, ugyanis Nagykálló irányában továbbra is jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom, és van kettő darab sáveltolás is, úgyhogy csak óvatosan. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy balesetünk, méghozzá a Böszörményi úton, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb a forgalom a Móricz Zsigmond úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedés 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulom mindjárt Szigala és Jacksoni párosával. Ez lesz tőlük a Riptide.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Még szeptemberben folytatódhatnak az egyeztetések a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának új szabályairól. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság párosan nyerte meg a 14. országos balesethelyszín előversenyt. Ötnapos vágányzár kezdődött a Mátészalka-Nyírbátor vasúti szakaszon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Még szeptemberben folytatódhatnak az egyeztetések a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának új szabályairól. A kormány júniusban leállította az új tartózkodási engedélyek kiadását, a korábban engedélyt kapott külföldi munkavállalók azonban továbbra is dolgozhatnak Magyarországon. A munkáltatói szervezetek már elküldték javaslataikat a kabinetnek. A tervek között szerepel a jelenlegi rendszer egyszerűsítése, valamint a kvóták és az engedélyezési feltételek felülvizsgálata is. A minisztérium szerint továbbra is a magyar munkavállalók foglalkoztatása az elsődleges cél. Ugyanakkor több munkaerő hiánnyal küzdő ágazatban jelenleg is jelentős szerepet töltenek be harmadik országbeli dolgozók. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság párosan nyerte meg a 14. országos balesethelyszín előversenyt. Az Zalaegerszegen rendezett megmérettetésen 20 csapat mérte össze szakmai tudását. A versenyzőknek többek között kressz ismeretekről, baleseti helyszínelői felkészültségükről, valamint intézkedés statikai és vezetéstechnikai tudásukról kellett számot adniuk. Hajdú-Bihar Tapispöklödányi Bécsi Sándor és Csillag Márk fűtörzsmester képviselte. A rendőrpáros kimagasló teljesítménnyel szerezte meg az első helyet a közlekedés-rendészeti szolgálat egyik legrangosabb országos szakmai versenyén. Ötnapos vágányzár kezdődött a Mátészalka-Nyírbátor vasúti szakaszon, ezért hétfő reggeltől pótlóbuszok közlekednek a két település között. A pálya karbantartás szeptember 26-án reggel 8 óráig tart. A munkálatok miatt több térségi vasútvonal menetrendje is módosul, köztük a Debrecen-Mátészalka, a Mátészalka-Záhonya-Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta és a Mátészalka-Tibor szállásvonalé. A pótlóbuszok Mátészalkáról jellemzően néhány perccel korábban indulnak, mint a vonatok. Fehér gyarmatot is érinti a változás, az onnan reggel 6 óra 22 perckor induló járat Mátészalka és Vásáros-Namin között 9 perccel később közlekedik. Részletes tájékoztatót adott ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal arról, hogy pontosan mely tűzifa termékekre alkalmazható a szeptember 15-től érvényes 5%-os áfakulcs. A kedvezmény többek között a hasáb, tuskó, rőzse és kötegelt tűzifára, valamint bizonyos fűtési célú pellet és briket termékekre vonatkozik. A NAV ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az alacsonyabb áfa nem alkalmazható automatikusan minden fa termékre. A besorolásnál a termék pontos megnevezését és vámtarifa számát is figyelembe kell venni. Az adó hivatal ezért azt javasolja, hogy értékesítés előtt minden esetben ellenőrizzék a termék besorolását.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. A maximumok 17-23 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
0: Köszi Beti a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Startolunk Szigalas Jacksoni közösével. Ez már a Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Lady.

0: Bibi Rexa és a Fateless. Ez volt tőlük a New Religion, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, tehát még bő 20 percen keresztül javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Ádám üzenetével nyitom a második óránkat, aki Nórának üzeni, hogy amikor megismertelek, még nem tudtam, hogy egyszer ennyire fontos leszel nekem. Most már el sem tudnám képzelni nélküled az életem. Aztán van továbbra is szerelmes üzenet, ugyanis Gábor üzeni Eszternek, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon szeretlek. Köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, és még egy bocsánat kérő üzenet a végére, ugyanis Fanni üzeni Bálintnak, hogy nehéz kimondani, de hibáztam. Sajnálom, és szeretném, ha tudnád, hogy nem akarlak elveszíteni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Egy jó kis újdonság így a szerda estében. Vini és Nagy Bugival megyünk tovább. Ez már a Next and Go, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: És az volt tőlük a Kell egy ház az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készüljetek fel egy felejthetetlen, dögös és csupa mosoly estére Debrecenben. Szeptember 23-án, szerdán 18 órától Fésűsnelli érkezik az Adi pódiumra az Engem nem lehet elfelejteni című zenés műsorával. Garantált a fantasztikus hangulat, a fülben ászó dallamok és a rengeteg nevetés a debreceni Adi Endre gimnáziumban. Ha szeretnétek egy igazán felhőtlen, dallamos kora estét eltölteni, irány a Liszt Ferenc utca Debrecenben. Készítsétek elő a pumpát és poroljátok le a küllőket, mert szeptember 26-án újra két kerékre pattan Nyíregyháza. Jön a 9. Bringaváros, ahol reggel 8:30-tól ingyenes programokkal és pecsétgyűjtő tekeréssel várnak mindenkit a Kossuth téren. Tekerjetek át a városon, gyűjtsétek be az ajándékokat és mozgassátok át a családot a jó levegőn. Találkozzunk szombaton Nyíregyházán, a Kossuth téren.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncertek.

0: Sunshine FM programajánló.
1: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Peti üzeni Zsuzsinak, hogy boldog születésnapot, kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, és maradj mindig ilyen vidám és szerethető. Aztán Eszter a párjának, Ákosnak szeretne szintén rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és van még egy szerelmes üzenetünk is a végére, ugyanis Kriszti üzeni Dávidnak, hogyha most hallgatod a rádiót, csak annyit szeretnék mondani, szeretlek, és alig várom, hogy hazaérj. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Hyperton és Norma J. Martin közöse. Ez az Out My Head, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

The Irishment. Ez volt tőlük a méreg az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Krisztián üzeni Petrának, hogy boldog születésnapot kívánok, legyen tele az estét csodákkal és meglepetésekkel. Aztán Zsóka a férjének Ferinek üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, nem akartam olyan dolgokat mondani, amikkel megbántottalak. Szeretlek, és remélem, este ki tudunk békülni. Dávid pedig a haverjainak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig számíthatok rátok, sok mindenen átmentünk együtt, remélem ez örökké így marad. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Robin Schulz, ez pedig az Alone, a két órás élő.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Fel kellett is az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Miért lesz titeket nagyon?
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: Dua Lipa, és ez volt tőle a Physical az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás érő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön, a térség nagy része fölött erősen megnövekszik majd a felhőzet. A reggeli órákban 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 23 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsorra ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, a náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett. Kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a hegytetőn.
3: Na akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott, legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
2: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliban, mert a rendes utcai cipőben, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom, mit a levegőt, ezt szippantotta be.
3: És Britney Spears rágulja, és oda van rakva a sziklára.
2: Há, igen, tehát bámulatos, nem, hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta. Nyilván egy kedvelt kiránduló hely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt. És képzeld el,
3: és várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
2: Azért meséltem ezt el, hogy hát ha valakinek kedves, hogy elmenni majd a Siroki várba, azért mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Ó, mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőg, és meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom.
3: Mennyire veszélyes?
2: Ez, igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató az előtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
3: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medvelő
2: menekül. Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lillafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
3: utána jelennek meg? Ezek a
2: előttem. Tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
3: Ami egy medve elől menekült.
2: Érez magad rosszul.
3: Szerintem egyébként a Google keresési előzményeidet leköveti a medve.
2: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki beöltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
3: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
2: Igen, kicsit más jellegű.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Társadalmi egyeztetésen a politikusok vagyonosodási vizsgálata. Sesztek Miklós tagadja az ellene megfogalmazott gyanút. Ismét kötelező a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvénycsomag tervezetét. A szabályozás az országgyűlési képviselőkre, miniszterekre, államtitkárokra, kormánybiztosokra és más politikai vezetőkre, valamint közvetlen hozzátartozóikra is kiterjedhet. A NAV azt vizsgálná, hogy az érintettek vagyongyarapodása összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel, ehhez más állami és külföldi hatóságoktól is kérhetne adatokat. Az eljárás azokra, személyekre vagy cégekre is kiterjedhet, amelyekre az érintettek vagyont ruháztak át. Bűncselekmény gyanúja esetén a hatóságoknak további eljárást kellene kezdeményezniük. Sesztek Miklós volt fejlesztési miniszter közölte, hogy nem követett el bűncselekményt és kész bármely hatóság előtt megjelenni. Az ügyészség a politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a Volán buszügyben. A gyanú szerint Sesztek 2015 és 18 között több milliárd forintnyi jogtalan előnyhöz juthatott különböző állami beruházásokhoz és szerződésekhez kapcsolódóan. Az ügyészség több rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújáról beszél. Sesztek szerint az ellene megfogalmazott gyanú minden eleme alaptalan, és további nyilatkozatot csak a hatósági eljárás keretében kíván tenni. Mentelmi jogának felfüggesztéséről az országgyűlés dönt majd. Visszaállította az országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az elfogadott módosítás szerint egészségügyi tevékenységet ezentúl csak az végezhet, aki tagja a szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számítva 30 napjuk lesz arra, hogy kérjék felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A jogszabály az etikai eljárások lefolytatását is visszaadja a kamarának. Emellett több szakmai kérdésben ismét véleményezik jogot kapnak az egészségügyi köztestületek. A változás az egészségügyi dolgozók szakmai érdekképviseletét és kamarai szerepét is erősíti. Koncepciós eljárásnak nevezte Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a Hankó Balázssal szembeni ügyészségi eljárást. Az ügyészség Hankó mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a nemzeti kulturális alaphoz kapcsolódó ügyben. A gyanú szerint az egykori kulturális és innovációs miniszter közreműködhetett abban, hogy az alapforrásait a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően használták fel. Az ügyészség szerint 2025. szeptembere és 26. márciusa között több mint 1000 esetben történhetett szabálytalan felhasználás, amely 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Hankót hűtlen kezeléssel gyanúsíthatják meg, amennyiben az országgyűlés felfüggeszti a mentelmi jogát.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Pénteken a napsütésé lesz már a főszerep, de továbbra is egy-egy futózápor előfordulhat. A maximumok 17-23 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
2: Am I listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.